Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Másodfokú hőségriasztás lép életbe. Kettős képet mutat a hazai uborka termesztés. Szombaton forró, napos idő várható, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szombaton másodfokú hőségriasztás lép életbe, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság péntek reggel az MT-vel. Hangsúlyozták, hogy a hirtelen felmelegedés különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos, hogy időben felkészüljünk a kánikulára, és fokozottan figyeljünk idős hozzátartozóinkra és a saját egészségünkre is. A nagy melegben fontos a folyadékpótlás, mivel a hőségben a szervezet fokozottan veszít vizet és ásványvizet. Anyagokat. Lehetőleg vizet vagy cukormentes italokat válasszunk, kerüljük a kávé, az alkohol, a magas koffein és cukortartalmú üdítők, valamint a zsíros ételek fogyasztását, tették hozzá. Kettős képen mutat a hazai uborka termesztés, míg a konzervuborka termesztése csökken, addig a hajtatott kígyóborka ágazat látványos fejlődésen ment keresztül. Elsősorban a modern technológiai beruházásoknak és az intenzív termesztési rendszerek elterjedésének köszönhetően derült ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet pénteken megjelent közös körképéből. Kereslet szempontjából a nyári időszak kiemelkedő jelentőséggel bír, ezzel szemben az őszi termesztés során ugyan kisebb a termés átlag, de a növényállomány egészségi állapota általában kedvező. A légkondicionáló berendezések helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A nyári hőség idején a megfelelően használt és karbantartott légkondicionálók segítik a komfortos és egészséges beltéri környezet fenntartását, azonban a berendezések biztonságos működéséhez a helyes beállítás mellett a rendszeres tisztítás és karbantartás is elengedhetetlen, írják honlapjukon. A gyanú szerint nem adott elsőbséget a vitorlásnak és nem igazította a katamarán sebességét a közlekedési viszonyokhoz. A Split közelében történt 4 halálos áldozatot követelő hajóbalesetben érintett katamarán első tisztje. A Spliti megyei bíróság ügyeletes vizsgáló bírója pénteken vizsgálati fogságba helyezte a 33 éves horvát férfit, akit a közlekedés biztonságának súlyos veszélyeztetésével gyanúsítanak. A döntést a tanúk befolyásolásának veszélyével indokolták.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Szombaton forró, napos idő várható, egy-egy zápor zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. A hőségben csak nyugaton, északnyugaton frissíthet a feltámadó déli szél. Hajnalra 14-21 fokig hűl a levegő, a legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
3: Június 20-án 6 óra múlt néhány perccel a stúdióban Gulyás Anita. Szép jó reggelt a Rafaeleknek és az Özsébeknek mindenféleképpen, mert hogy ők a mai névnaposok, de hogy kik ünnepelhetnek még, ennek a részleteit is hozom a csillagjóslatok és a múlt történései mellett. Természetesen a ma kedvenceivel és a tegnap slágerével fűszerezve az órát ébredezünk együtt itt a Rádió Andréton.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap. Rádió
4: Antrit. Háj, hápáj, észre hét tudom én. Van barakulló béga, kohítsimo latino.

0: kedvenceim és a tegnap slágerei pedig pörögnek többek között a Rafaeleknek és az Özsébeknek, mert hogy ők ünnepelnek június 20-án, de természetesen minden korán kelőtt köszöntök itt a Rádió Antrit hullámhosszán. A héber Rafael névből ered a Rafael, amelynek jelentése Isten meggyógyított. Egyébként a négy arkangyal egyike a Bibliában. Nos, nem tudom, hogy az Özséb köthető-e a bibliai történésekhez, de az biztos, hogy egy hagyományos magyar férfi név állítólag, amely a görög eredetű Eusebius névből született meg magyar rövidülésként. A jelentése pedig istenfélő, jámbor, vallásos, kegyes, és szerintem a női párja is egy igazán különleges név, ez az Eusebia. De akiket még köszönthet a mai napon, ők a szörénkék, a szörénykék, a deodátok, a deák, a florenciák, a rafaellák, vagy éppen a benignák, mert hogy ők is ünnepelnek június 20-án. És hogyha a múlt szülöttei között nézünk körül, akkor itt van elsőként a Balázs Béla díjas magyar rajzfilmrendező és képregény rajzoló, érdemes és kiváló művészünk, Dargai Attila, ő 1927-ben született ezen a napon, és munkássága sokunk gyerekkorát kísérte végig, hiszen ő rendezőként ott állt a Pompom meséi, a Vuk, vagy éppen a Nagy Hohohorgász mögött is, de az Egész estés Ludas Matyi, Vuk és a Szaffi mesefilmeket is ő rendezte. Köszönjük neki. De az Oscar és négyszeres Grammy-díjas amerikai énekes, dalszerző, zenész, zenei producer és színész is ma ünnepel, aki pályáját 19 évesen kezdte, Lionel Richie, és a mai napon lett 77 éves, 1949-es születésű. Aztán itt van Takács Tamás, a Máté Péter díjas magyar rock és blues énekes, dobos, szájharmonikás és gitáros, ő 1957-ben született, és többek között a Kártágó, a Szenátor zenekarok tagja is volt. Az 1990-ben Gál Gábor gitárossal alakított Takács Tamás Blues Band pedig azóta is rendszeresen koncertezik országszerte. 1967-ben született az Oscar-díjas amerikai színésznő, az ausztrál származású Nicole Kidman, Isten éltesse nagyon sokáig, akárcsak szintén ebben az évben született a Kispál és a Borz együttes énekesét, Lovasi Andrást, Kossuth-díjas magyar énekes szövegírónkat. De a zantritosokról sem feledkezünk meg, a ma kedvence és a tegnap slágerei köszöntenek minden ma ünneplőt.
1: Rádió Antrit FM 105.1.

0: A ma kedvenceim és a tegnap slágerei itt a Rádió Antriton június 20-án a Menekültek és a Társállatok világnapján. A Menekültek világnapját 2001 óta ünnepeljük. A korábbi keltezésű afrikai menekültek napja miatt esett a választás erre, a szép nyári napra. Furcsa módon az 1951-es genfi menekültügyi egyezményre is emlékezünk ma, amelyet ugyan július 28-án írtak alá, de hát oda se neki, a szépre emlékezni mindig érdemes, ezt tartja ugye a mondás. De ahogy említettem, a Társállatok világnapját is ma tartják. Julius K9 nevű magyar-német hátterű szervezet kezdeményezésére jött létre a Társállatok világnapja. Ezen a napon az embereket, emberi közösségeket segítő kutyákról emlékeznek meg. A társállatok elleni kegyetlenség elkerülésére is felhívják egyúttal a figyelmet. És hogy egy kicsit körülnézünk még a múltba, akkor itt van 1896-os évszámunk, amely Darányi Ignác földművelésügyi miniszter nevéhez kötődik, ugyanis akkor írta alá a Magyar Mezőgazdasági Múzeum alapító okiratát. 1936-ban pedig átadták a forgalomnak a budaörsi repülőteret. Az ország legrégebbi, ma is működő kisgépes nemzetközi repülőteréről van szó. 1949-ben alakult meg az Állami Biztosító Nemzeti Vállalata, az AB, ezzel pedig létrejött a biztosítás állami monopóliuma július 20-án. És tudta, hogy 1965-ben Algyőnél kezdték meg az intenzív kutatásokat a mélyben rejlő kőolaj és földgáz feltárására? A kutató fúrások eredményeként pedig Magyarország egyik legjelentősebb szénhidrogén mezőjét fedezték fel. Az algyői olaj és gázmező évtizedeken át meghatározó szerepet játszott hazánk energiaellátásában, és a magyar olajipar egyik legnagyobb sikertörténetévé vált. Az itt feltárt készletek hozzájárultak az ország energiafüggetlenségének erősítéséhez, és a térség gazdasági fejlődéséhez is természetesen. 1965-ben tehát Algyőnél kezdték meg az olaj utáni kutatásokat. 2003-ban pedig üzembe helyezték Szingapúrban a világ első vezető nélküli metróját. És még hova tart a jövő, igaz? 2014 az utolsó évszám, amit megemlítenék így június 20-a kapcsán, ekkor került vissza a magyar állam tulajdonába a budai várban található Táncsics börtön. A ma kedvencei és a tegnap slágerei pedig itt voltak velünk akkor is, és most is töretlenül.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
3: Figyelem, Tolna vármegye! Június utolsó hétvégéjén irány Alsónyék a Sárközi Bográcsos Fesztivál. Két nap fergeteges programokkal, rocklegendák élő nagy koncert Rudán Joe-val, Kalapács Józseffel, Varga Miklóssal és Viki Dágyulával, Hevesi Tamás és zenekara, Nótár Méri és Gáspár Laci a színpadon. Folklórforgatag, utcabál, főzőverseny, termelői piac és még sok-sok élmény vár minden korosztályra. Találkozzunk június 26-án és 27-én Alsónyéken a Sík közepe rendezvénytéren. Részletek a rendezvény Facebook oldalán. Sárközi Bográcsos Fesztivál Alsónyéken. Ott találkozunk.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pontvezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám. Antrit reggel. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Nap pedig nem indulhat horoszkóp nélkül, a ma kedvence és a tegnap slágere után pedig ezzel megyünk tovább itt a Rádió Antriton. Kedves Kós, a hétvége most az élményszerzésről szólhat. Érdemes kimozdulnia, új helyeket felfedeznie, vagy olyan programot választania, amely egy kis kihívást is tartogat. Figyeljen arra, hogy ne kapkodjon, mert a sietség könnyen bosszúságot okozhat. Kedves Bika, most a kényelem és a nyugalom kerülhet előtérbe. Egy kertészkedéssel, főzéssel, vagy éppen családi beszélgetésekkel töltött hétvége különösen jól eshet. Ügyeljen arra, hogy ne költekezzen a tervezetnél többet. Kedves ikrek, a kíváncsisága vezetheti ezen a hétvégén. Egy kiállítás, helyi rendezvény vagy rövid kiruccanás sok inspirációt adhat. Figyeljen arra, hogy a fontos részletek ne vesszenek el a nagy lelkesedésben. Kedves rák, a szerettei társasága most többet jelenthet minden másnál. Érdemes közös programot szervezni, vagy felkeresni egy rég nem látott családtagot. Arra ügyeljen, hogy saját igényeit se szorítsa a háttérbe. Kedves oroszlán, most különösen vágyhat arra, hogy valami emlékezetes történjen. Egy koncert, szabadtéri esemény vagy baráti összejövetel remek választás lehet. Figyeljen arra, hogy ne akarjon minden helyzetet irányítani. Kedves szűz, a hétvége alkalmas lehet a testi-lelki megújulásra. Egy hosszabb séta, kerékpározás vagy éppen wellness program sokat segíthet a feltöltődésben. Ügyeljen arra, hogy ne keressen hibát ott, ahol nincs is. Kedves mérleg, a harmóniát keresi, és most meg is találja. Töltse a hétvégét kellemes társaságban, vagy szép környezetben. Figyeljen arra, hogy a döntéseket ne halogassa túl sokáig. Kedves Skorpió, most érdemes olyan elfoglaltságot választania, amely teljesen leköti a figyelmét. Egy izgalmas könyv, film, vagy akár kreatív hobbi sok örömet hozhat. Kerülje a régi sérelmek felemlegetését. Kedves Nyilas, a kalandvágy erős lehet önben. Egy spontán utazás vagy egy új sport kipróbálása feldobhatja a hétvégét. Figyeljen arra, hogy maradjon idő a pihenésre is. Kedves Bak, most a minőségi kikapcsolódás hozhat igazi feltöltődést. Érdemes olyan programot választania, amely nem a rohanásról szól. Arra ügyeljen, hogy ne vigye haza a munkai problémákat. Kedves Vízöntő, a hétvége új ötleteket és érdekes találkozásokat tartogathat. Egy közösségi esemény vagy kulturális program inspiráló lehet. Figyeljen arra, hogy ne vállaljon egyszerre túl sok mindent. Kedves Halak, most a kreativitásé a főszerep. Zene, alkotás vagy kellemes vízparti séta, ez mind segítheti a feltöltődésben. Ügyeljen arra, hogy ne hagyja figyelmen kívül a gyakorlati teendőket sem. Nos, a csillagok szerint a hétvége legfontosabb üzenete, találjon mindenki időt arra, ami valóban örömet okoz a számára. De közben azért figyeljünk a mértékletességre és az egyensúlyra is. A ma kedvenceim és a tegnap slágerei itt lesznek velünk egész nap, úgyhogy segítik a feltöltődésben.
1: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: igazi forró nyári nap vár ránk ezen a június 20-ai szombaton, amikor hírszerkesztőnk már a 7 órás információkkal érkezik. Szép jó reggelt, ébredezünk együtt a ma kedvence és a tegnap slágerei társaságában a következő órában is. Hogyha online formában szeretné meghallgatni hamarosan következő híreket, akkor kattintson a www.antrit.hu weboldalunkra, és velem töltheti a következő órákat is természetesen. A nap folyamán azért még recept ötletekkel is előállok, mert hogy apák napja lesz a holnapi nap folyamán, úgyhogy ehhez kapcsolódva majd egy olyan desszerttel is érkezem, amely könnyedén elkészíthető a gyerekek által is. No, de addig még egy csomó minden vissza van, hozok számos programot, számos olyan akciót, amelyhez esetleg érdemes csatlakozni, úgyhogy maradjon itt a 105.1-en. Jó reggelt!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Pali! Hozd már a földnedves beton!
4: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
3: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
4: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
3: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
4: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
5: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
6: Csúcs technológia a Spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
6: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
8: Haló! Haló!
9: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
8: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
9: Ön miben segíthetek?
8: Hát szélvédő kéne nekünk.
9: Milyen típusú az autó?
8: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
10: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
8: Haló! És a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
11: Szombaton másodfokú hőségriasztás lép életbe. Elbúcsúztak a Mi-24 harci és Mi-17 szállító helikopterektől. Szombaton forró napos idő várható, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szombaton másodfokú hőségriasztás lép életbe, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság péntek reggel az MTI-vel. Hangsúlyozták, hogy a hirtelen felmelegedés különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos, hogy időben felkészüljünk a kánikulára, és fokozottan figyeljünk idős hozzátartozóinkra és a saját egészségünkre is. A nagy melegben fontos a folyadékpótlás, mivel a hőségben a szervezet fokozottan veszít vizet és ásványi anyagokat. Lehetőleg vizet vagy cukormentes italokat válasszunk, kerüljük a kávé, az alkohol, a magas koffein és cukortartalmú üdítők, valamint a zsíros ételek fogyasztását, tették hozzá. A sápusztai pálinka főzde 2025-ös Sárga Vilmos körte pálinkája lett Magyarország legjobb pálinkája a 2026-os évi országos pálinka és törkőpálinka versenyen. A 10.000 palack feletti termelésű kategória győztesének a Bolyhas pálinka főzde 2024-es Ágyas Golden Alma pálinkáját választották. Magyarország legeredményesebb pálinka főzdéje 2026-ban az Egycsepp pálinka lett, a második helyen a sápusztai pálinka főzde, harmadikként pedig a Luncer pálinkaház végzett, közölték a szervezők. Elbúcsúztak a Mi-24 harci és Mi-17 szállító helikopterektől. A legendás helikopter típusok évtizedeken át szolgálták a magyar honvédséget, meghatározó szerepet játszva a magyar katonai repülés történetében. Helyüket a korszerű H-145M és H-225M helikopterek vették át, amelyek modernebb technológiájukkal hatékonyabban támogatják Magyarország biztonságát, a katasztrófavédelmi feladatokat és a szövetségi kötelezettségek teljesítését. Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium, amelynek keretében bértámogatást nyújtanak a munkáltatóknak a 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához. A korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés elősegítése érdekében meghirdetett munkaerőpiaci programra már regisztrálhatják magukat a diákok.
2: Rádió Antrit időjárás.
11: Szombaton általában derült napos idő várható, inkább csak kevés gomoly felhő képződhet. Délután kora este néha zápor, zivatar, nagyobb eséllyel az északi középhegység területén kialakulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, délután 31-36 fok lesz.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Belecsapunk egy újabb órába, 7 óra múlt, a stúdióban Gulyás Anita. Szép jó reggelt, az Özsébek és a Rafaelek napja június 20-a. A menekültekről és a társas állatokról emlékezünk meg, mert hogy ezek a világnapok kapcsolódnak ehhez a mai naphoz, de hogyha azon gondolkodna, hogy mit kezdjen a sok-sok műanyag palackkal, ami gyűlik otthon, de mondjuk szeretné ezt jótékony módon felhasználni, akkor hozok ehhez egy szuper jó lehetőséget. Illetve, hogyha már növöget a pocakja, mert hogy kismama, akkor ehhez kapcsolódva is hozok egy olyan lehetőséget, amellyel könnyedén rákészülhet, felkészülhet a szülés. És úgyhogy maradjon itt a 105.1-en, vagy töltse velem a következő órákat a www.antri.hu weboldalunkon keresztül, ahol már pörögnek is a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.
12: Rádió Antrit. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world with my girl Sarah.

0: pörögnek a ma kedvence, és a tegnap slágerei csak egy rövid időre szakítom meg ezt a sort. Egy nemes ügyet támogathat, hogyha azt a sok-sok palackot, amely eszeveszett módon gyűlik otthon, azt elviszi bátaszékre, mondjuk egy kirándulással összekötve, ha már így a hétvégében vagyunk, ugyanis júniusban ismét műanyag palack gyűjtési akciót hirdettek. A bátaszéki közösségi palackgyűjtés keretein belül az összegyűjtött visszaváltható műanyag palackok utájáró bevételt ezúttal a Bátaszéki Polgáror Egyesület kapja majd, de hogy mi is a menete ennek? Nos, öngyűjt, majd Bátaszéken a könyvtárnál elhelyezett gyűjtőkonténerbe viszi vissza műanyag palackokat, és ezzel pedig darabonként ugye 50 forinttal támogatja a Bátaszéki Polgáror Egyesületet, illetve hát az ő munkájukat. A szervezők a sok önkéntes munkára hívják fel a figyelmet, amelyet az egyesület végez a településen, illetve annak környékén. A polgárőrök a város biztonságáért vannak, és meg is tesznek mindent azért, hogy biztonságos legyen a település. Jelen vannak a helyi rendezvényeken, segítik a közlekedés biztonságot, vigyáznak az értékekre, és hát nap mint nap hozzájárulnak ahhoz, hogy nyugodt és biztonságos környezetben élhessenek a bátaszékiek. A segítség tehát egyszerű, az 50 forintos visszaváltási díjas műanyag palackokat a könyvtárnál elhelyezett gyűjtőkonténerbe kell bedobni, minden egyes palack támogatást jelent az egyesület számára. Tehát, hogyha teheti, akkor nem máshova vigye a palackot, hanem bátaszékre, és ajánlja fel azokat a polgárőrség javára. Egy kis gesztussal most sokat tehet azokért, akik önkéntesen dolgoznak bátaszékért, a településért, annak környezetéért, és az ott élőkért. Június végéig él tehát az akció, úgyhogy ha úgy gondolja, hogy nincs mondjuk a hétvégére programja, akkor keresse fel a bátaszéki molyhos tölgyet, mondjuk, amely 2016-ban lett európai fája, fent található a Szent Orbán kápolnánál, egy jó nagy terebélyes fáról beszélünk, úgyhogy ebben a kánikulában igazi feltöltődés lehet az ott eltöltött idő. Jótékonykodás, kirándulás, pipa, feltöltődés, pipa, mi kell több a hétvégéhez? Hát a jó zenék, úgyhogy jönnek a ma kedvenceim és a tegnap slágereim. Ezzel megyünk tovább.
1: Ez a Rádió 1 Street.

0: Nos, a reggelünk is már igazi meleggel indít, 18 fokról indulunk, és majdnem el fogjuk érni az 1908-as napi rekordot. 37 fokot mértek akkor Szerepen, a mai előrejelzés szerint 35 fokig csúszik majd a hőmérő higanyszála, de hát ki tudja, messze van még, majd a nap végén tudunk erről nyilatkozni, hogy megdöntöttük-e vagy nem. Az biztos, hogy kánikulát jósol a meteorológiai előrejelzés, túlnyomóan napos idővel lehet számolni, gyenge vagy mérsékelt szél az előfordulhat a nap folyamán, de ez csak frissítőleg hathat szerintem. Csapadék esélye az igen csak alacsony, de biztos semmit nem lehet kijelenteni. Erős UV-sugárzás várható dél körül és kora délután, úgyhogy az apák napi hétvége kifejezetten alkalmas lehet a szabadtéri programokra, mert hogy holnap lesz apák napja, ne feledkezzen el róla. Grillezés vagy teraszos ebéd, nyugodtan meg lehet lepni az apukákat, papákat, nagypapákat, dédpapákat, de érdemes gondoskodni az árnyékolásról és természetesen a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelről a nap folyamán. Ez legyen lehetőleg szénsavmentes és cukormentes ital. De hogy a jó zenékből se legyen hiány, a ma kedvence és a tegnap slágerei pörögnek nálunk itt a Rádió Antriton. Online formában elérhetőek vagyunk a www.antrit.hu weboldalunkon keresztül, ahol számos cikk közül is válogathat. Kollégáim mindent megörökítenek, ami Szekszárdon és környékén történik, úgyhogy csak fel kell keresni a weboldalt, és tájékozott lesz minden témában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Elérkezett. A megújult CBA ismét kinyitotta ajtajait. A Szekszárdi Veselényi utca 18 szám alatti üzletünkben szeretettel várunk mindenkit. Nyerd meg a 3 darab 10.000 forintos vásárlási utalványunk egyikét. Részletek a Merkur CBA Facebook oldalon. CBA Szekszárdi Veselényi utca 18. Téged is várunk.
3: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett elsősegélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
1: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: 105.1, ez az a hullámhossz, amelyen keresztül hallgatható a rádiót, itt a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Hogyha pedig a közösségi oldalon keresne bennünket, természetesen a Facebookon is megtalál, sok-sok érdekes információval szoktuk elárasztani azt az oldalunkat, érdemes nyomon követni az ottani munkásságot is. És ha már a munkásságnál tartunk, a kismama lét is egy hatalmas nagy munka, én azt gondolom. Szerintem már ön is találkozott azokkal a különféle videókkal, ahol férfiak próbálják ki azt, hogy milyen terhesnek lenni mondjuk egy görög dinnyével a hasukon. Nem egyszerű. Aki volt kismama, nagyon jól tudja, hogy tényleg számos olyan élethelyzet van, amely leküzdése hát komoly akadályt jelent, de fel lehet készülni arra bizonyos nagy pillanatra, ami a szülőszobán zajlik. Úgyhogy kedves kismama, hogyha szülés előtt áll, akkor azt mondom, egy remek lehetőséget arra, hogy erre rákészüljön. Június 29-én hétfőn délután 14:30-tól várja a Szexuális Egészségfejlesztési Iroda ingyenes kismama jóga oktatása. A foglalkozáson a szüléshez kapcsolódó légzéstechnikákkal és a szülést könnyítő testhelyzetekkel ismerkedhet meg, méghozzá Frey Tíme a vezetésével. Ezek nagyon-nagyon fontos dolgok. A foglalkozás során a résztvevők olyan légzéstechnikákat és testhelyzeteket sajátíthatnak el, amelyek segítik őt majd a vajudás alatti feszültség oldásában és a fájdalom kezelésében. Ez nagyon fontos pontja ennek a mondandónak, valamint a szülés természetes folyamatának támogatásában is természetesen, és hát úgy alapjáraton az egész folyamatról szó esik majd. A tanfolyam célja, hogy a kismamák felkészültebben a nagyobb biztonságérzettel várhassák gyermekük érkezését, és szerintem ez egy szuper lehetőség. Azt gondolom, hogy azok, akik már túl vannak ezen, és részesei lehettek a szülésnek, el tudják mondani, hogy mennyivel könnyebb lett volna, hogyha nekik is van lehetőségük egy ilyen felkészítő tanfolyamra, megtanulni, hogy milyen a helyes légzés, melyek azok a testhelyzetek, amelyeket, hogyha az ember próbál felvenni, akkor talán enyhülnek a fájdalmai. Nem utolsó dolgok ezek. A program helyszíne egyébként a Balassa János Kórház, ennek is a lila épülete, ahol a földszinten találja meg az egészségfejlesztési irodát. A szervezők annyit kérnek, hogy kényelmes ruhában és jógamatraccal érkezzenek a kismamák, valamint, hogy regisztráljanak az efisexart@gmail.com-os e-mail címen. Egyébként nekik is van Facebook oldaluk, ott mindenféle információ megtalálható ezzel kapcsolatban. Készüljön tehát tudatosan a szülésre, biztonságosan és mozgással egybekötve légzés technika elsajátításával. A légzés nagyon fontos a mindennapjaink folyamán is, nem csak akkor, hogyha terhesek vagyunk, de ilyenkor aztán főként. A ma kedvencei és a tegnap slágerei talán még a szülőszobán is ott lehetnek önnel? Most pörögnek, az tuti biztos.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az

0: A ma kedvenceim és a tegnap slágerei üdítőleg hatnak már a korai órában is, kánikulával ijeszgetnek bennünket a meteorológusok, úgyhogy ha nehezen viseli a meleget, akkor mindenféleképpen olyan programot válasszon, amelyhez nem kell sok időt kint lenni a szabadban, legalábbis árnyékolás nélkül. Egyébként sok-sok kellemetlen része van a nyárnak, a kánikulát leszámítva, itt vannak a bogarak. Ezzel kapcsolatban pedig a városnak is van egy felhívása, hogy egészen pontosan miről is szól ez, hozom majd a következő órában, hírszerkesztünk a 8 órás információkkal jön, amelyet meghallgathat online a www.antrit.hu weboldalunkon keresztül is, ahol a ma kedvence és a tegnap slágerei sorakoznak majd a következő órára betöltve.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
4: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
6: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repair szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
7: Várja Önt a Koreotek autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
2: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: A légkondicionáló berendezések helyes használatára figyelmeztet a Népegészségügyi Központ. Erős forgalom várható a Csongrád-Csanádvár megyei határátkelő helyeken. Köszöntöm a hallgatókat, Cserpőző Gábor vagyok. A légkondicionáló berendezések helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Kerülni kell a túlzott hűtést, a beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne haladja meg a 8-10 fokot. Hőségriasztás idején pedig a 27-28 fokos beltéri hőmérséklet is komfortos lehet. A túl alacsonyra állított hőmérséklet megterhelheti a szervezetet, különösen akkor, ha a hűtött helyiségből kilépünk a melegre. A szűrőket gyártói előírás szerint rendszeresen tisztítani kell. A teljes berendezés szakszerű tisztítása és ellenőrzése legalább évente egyszer ajánlott. Erős forgalom várható június végétől a Csongrád-Csanádvár megyei határátkelő helyeken a Nyugat-Európából hazatérő vendégmunkások és a nyaralni induló turisták miatt. Az utazóknak azt javasolja a rendőrség, hogy használják a kisebb átkelőket, amelyek közül az Ásotthalmi és a Röszkei átkelő május 1-től már folyamatosan nyitva tart. A rendőrség szerint a legkritikusabb időszak idén is július utolsó és augusztus első két hete közé tehető, amikor mindkét irányba egyszerre akarják sokan átlépni a határt. A kórházi ellátást igénylő súlyos akut légúti megbetegedések csaknem harmadát a légúti óriás sejtes vírus az RSV okozta április közepéig, ami az elmúlt 3 év legmagasabb értéke, közölte a Melletted a helyem egyesület. A súlyos betegek fele 5 év alatti gyerek volt. Mivel az RSV főként az alsó légutakat támadja meg, a még éretlen tüdővel, fejletlenebb immunrendszerrel rendelkező csecsemőkre, koraszülöttekre különösen veszélyes. A közlemény szerint a megelőzési lehetőségek bővítése, az újszülöttek minél szélesebb körű immunizálása egyszerre járulna hozzá az egészségügyi ellátórendszer tehermentesítéséhez és a csecsemők hatékony védelméhez. A magyar fiatalok 36%-a, míg az európai fiatalok 44%-a túl sok időt tölt a képernyő előtt, derült ki az Európai Bizottság megbízásából készített felmérésből. Az európai szülők 32%-a, köztük a magyar szülők 24%-a fejezte ki aggodalmát annak kockázata miatt, hogy gyermeke káros vagy nem megfelelő tartalomnak van kitéve az online felületeken. A magyar szülők 18%-a számolt be arról, hogy eltiltotta gyerekét a közösségi média használatától, vagy törölte gyermeke elektronikus eszközéről az ilyen szolgáltatásokat. A mecsetek fokozott védelmét kérik a hollandiai muszlim szervezetek. Az érdekképviseletek szerint az utóbbi években megszaporodtak a mecsetek elleni incidensek Hollandiában. Az épületek falaira rasszista feliratokat és horogkereszteket festettek, gyűlöletkeltő leveleket küldtek, valamint több esetben rongálás is volt. A szervezetek úgy vélik, hogy a hollandiai muszlim közösség egyre bizonytalanabb környezetben él.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Általában derült napos idő várható, csapadék nem valószínű, de az északi középhegység területén egy-egy zápor zivatar kialakulhat. A hőmérséklet 31-36 fok között várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: A Társállatok világnapján kívánok szép jó reggelt, 2026. június 20-án írunk. Az év legrövidebb éjszakája áll előttünk, no de ez azért még arrébb van, hiszen még csak 8 óra múlt néhány perccel a stúdióban Gulyás Anita. Sok szeretettel köszöntöm a Rafaeleket és az Özsébeket, ők ünnepelnek ma, de hogy milyen megkeserítői lehetnek a nyarunknak, és hogy tudunk ellenük védekezni? Nos, figyelj, én hozom a részleteket, de előtte ma kedvence és a tegnap slágerei közül válogatok.
2: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

www.antrit.hu, ez a weboldalunk, amelyen keresztül bárhol, bármikor velünk tarthat, hallgathatja a ma kedvenceit és a tegnap slágereit, valamint értesülhet mindenféle információról, amely akár Szekszárdot, akár a környéket érinti. Többek között a törős darazsakról is olvashat, akár csak a szekszárd.hu weboldalon. A város honlapján egy figyelemfelhívó bejegyzést tettek közzé, amit az elmúlt időszak bejelentései hívtak életre. Többen is észleltek már nagy termetű darazsakat a kertben, parkokban, talán ön is találkozott már velük. Nos, egy nagy bogár azért többekre rémisztően hat, főleg, hogyha a darázsra asszociálunk, mert hogy ki szeretné, hogyha megcsípnék. Fontos tudni azonban, hogy sok esetben nem lódarázsról, hanem óriási törős darázsról van szó, amely védett és rendkívül hasznos rovarfaj, csak a kinézete ijesztő, mert hogy nagy, talán ezért félünk tőle. Az óriás törős darázs nem agresszív, az embereket és a házi állatokat egyáltalán nem támadja meg. A legnagyobb termetű hazai rovarok közé tartozik, nem védenek kolóniákat, így aztán nem is támadnak, sem csoportosan, sem pedig egyénileg. Jelenléte természetes, ráadásul fontos szerepet játszik a cserebogarak számának szabályozásában is. Hossza elérheti az 5 cm, fekete alapszínűek és sárga foltokkal vagy csíkokkal rendelkeznek. Arra kérik a lakosságot, hogy ne pusztítsák el ezeket a védett rovarokat, és ne is tekintsék őket veszélyes darázsnak. Úgyhogy vigyázzunk együtt természeti értékeinkre, köztük ezekre a rovarokra is, és segítsük megőrizni ezt a különleges, hasznos fajt. Ellenben a szúnyogokkal, őket azért kevésbé szeretjük. A meleg időjárás, amit ígér a meteorológia, és az időszakos csapadék, amely ugye jelen volt az előző napokban, hát bizony kedvez a szúnyogok szaporodásának. Ezért aztán a következő hetekben várhatóan több is megjelenik majd belőlük a kertjeinkben is, az erkélyeinken. A kertek körül pedig ilyenkor érdemes a kisebb vízgyűjtő edényeket üríteni. Ezek ugyanis kiváló tenyésző helyet biztosítanak a szúnyoglárvák számára. Az esővízgyűjtő edényeket, vödröket, virágalátéteket is ide soroljuk, és egyéb víztárolókat is célszerű ilyenkor teljesen kiüríteni, vagy úgy lezárni, hogy abba ne tudjon megjelenni a szúnyoglárvák. A kertekben azért vannak olyan növények, amelyek segíthetik ezeknek az igencsak kellemetlen jószágoknak a távoltartását. Ilyen például a levendula, a citromfű, a rozmaring, vagy éppen a menta, amelyek illatát állítólag a szúnyogok kevésbé kedvelik, vagy talán egyáltalán nem. És hogyha szabadban töltjük az időnket, akkor érdemes ezeket a természetes illóolajokat is használni. A citronellát, az eukaliptuszt és a levendula olajat, hogyha magunkra kenjük, akkor csökkentetjük vele a rovarcsípések számát, a szúnyogcsípések számát. A természetes védekezés pedig, amellett, hogy környezetbarát, bizony hozzájárul ahhoz is, hogy kertünkben megőrizzük a hasznos rovarok és más élőlények egyensúlyát. Ez azért nagyon fontos. Remélem, hogy minél többen szem előtt tartjuk már ezeket a nézőpontokat is. A ma kedvence és a tegnap slágerei társaságában pedig írtatjuk a szúnyogokat. Ez az Antrit reggel.

0: Amíg pörögtek a ma kedvence és a tegnap slágerei, ránéztem az időjárás előrejelzésre. Nos, nekem már csak a hőmérsékleti csúcs fokoktól megfájdult a fejem, igazi kánikulát ígérnek a meteorológusok a következő napokra. A megfelelő folyadék után pótlás a legfontosabb, hogy nehogy dehidratáltá váljunk, ez pedig aztán vonza magával a fejfájást, bár nálam már alapjáraton a kánikula hozza a fejfájást, úgyhogy nem egyszerű napok következnek. A mai napra már 35 fokos csúcsot jósolnak a 18 fokos reggeli hőmérséklet után. A holnapi nap meg aztán ennél még durvább lesz, mert hogy 20 fokról indulunk, és egészen 36 fokig kúszhat a hőmérő higanyszála, de ki tudja, lehet, hogy ennél még több is vár ránk. Egyébként a legrövidebb éjszaka elé nézünk, számos programot szokott tartogatni ez az időszak, ugye most van a múzeumok éjszakája is, hogy ehhez kapcsolódóan Szekszárdon mivel lehet számolni, hova mehet a ma este folyamán, hamarosan hozom a részleteit.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Pali! Hozd már a földnedves beton!
4: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
3: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
4: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
3: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
4: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491, 80 82.
5: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491, 80 82.
6: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás gazdasági vontató vezetőképzésre. Információ Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
7: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow! Dompepe! Hétfőked!
1: Ennyi volt a reklám! Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel!

0: Ezek a ma kedvence és a tegnap slágerei nálunk itt a Rádió Antriton, az év legrövidebb éjszakájának délelőttjén. A múzeumok éjszakája mai a Szekszárdi Wosinski Mór Múzeum szervezésében több helyszínen várják programok a ma este folyamán. A múzeum főépületében a Szent István tér 26-os szám alatt már 17 órakor megnyitóval indul a program. Aztán egész este kalandozás a pincében és a padláson, nyomozós játékok, történelmi beöltözés, társas játékok, tömkelege és gyermekfoglalkozások várják az érdeklődőket. Szerintem minden korosztály megtalálja, ha neki tetszőt. 19 órától aztán tárlatvezetés az ezerarcú história kiállításban, de ekkor veszi kezdetét a táncázis, méghozzá Bogár István vezetésével, aki lépő karikázóval invitálja az érdeklődőket. 20 órától aztán a Fazonkönyvek nyomában című tárlatvezetés indul, 22 órakor a Medina Tambura zenekar koncertje csempész majd dallamokat az estébe, 23 órakor pedig Halasi Lőrinc felolvasása zárja az estét, legalábbis a múzeum főépületében. Mert hogy ahogy mondtam, több helyszínen zajlik majd az esemény, a rendezvények. A Babits Mihály emlékházban például este 7 órától kerti jazzkoncerttel készülnek, 21 órától pedig tárlatvezetés mutatja be Babits Mihály és Szekszárd kapcsolatát. Aztán az Irodalomházban, Mészöly Miklós emlékházban 17 óra 30 és 23 óra között mesefelolvasások és vetítések lesznek, 20 órától pedig tárlatvezetés várja majd a vendégeket. A Vármegyeházán is várják programok, itt kézműves foglalkozások, helytörténeti előadások, a Septi Band koncertje 20 órától, és egy különleges bűvész műsor is szerepel a programban 21 órától. A múzeumok éjszakája 2026. június 20-án, azaz a mai napon Szekszárdon, egy karszalaggal minden program és kiállítás látogatható. Várják Önt is szeretettel, a ma kedvence és a tegnap slágerei addig is társául lesznek a szombati napunkban.
1: És a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel. Get roll with the fever on the dance floor.

0: Ez az Altrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.
1: Escucha el ritmo.

0: a kedvenceim, és a tegnap slágerei kitartanak velünk az egész nap folyamán. Hírszerkesztőnk már 9 órás információkkal érkezik, és mert hogy szombat van, ezért recept ötletekkel érkezek a következő órában. Bizony a legapróbb kezeknek készülök 2 recepttel is, hiszen apák napja lesz holnap, és mi is lehetne a legjobb ajándék, hogyha nem egy szívvel, lélekkel készített desszert. Azt hiszem, hogy minden férfi szív meg fog dobbanni tőle, hogyha úgy gondolja, hogy szívesen sütögetne a gyerkőccel. A sütögetés egy erős kifejezés volt, mert hogy természetesen ezek olyan desszertek, amelyek pillanatok alatt elkészíthetőek, nem kell őket sütni, így aztán nem kell attól félni, hogy a gyerek megégeti magát. Szóval ezt hozom majd a következő órában, most viszont hírszerkesztőnk ki a főszerepén, 9 után várom vissza.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Elérkezett. A megújult CBA ismét kinyitotta ajtajait. A Szekszárdi Veselényi utca 18 szám alatti üzletünkben szeretettel várunk mindenkit. Nyerd meg a 3 darab 10.000 forintos vásárlási utalványunk egyikét. Részletek a Merkur CBA Facebook oldalon. CBA Szekszárdi Veselényi utca 18. Téged is várunk.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szekszárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szekszárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Nyári diákmunkát támogató programot indít a Szociális és Családügyi Minisztérium. Összehangolták a vonatokat és a buszokat a Mátránál. Köszöntöm a hallgatókat, Serpőző Gábor vagyok. Nyári diákmunkát támogató programot indít a Szociális és Családügyi Minisztérium. Olyan önkormányzatok, egyházi jogi személyek és a mezőgazdaság, a turizmus és vendéglátás, valamint az erdőgazdálkodás területén működő vállalkozások vehetik igénybe a támogatást, amelyek 25 év alatti fiatalokat foglalkoztatnak júliusban és augusztusban. A munkáltatónak nyújtott bértámogatás összege szakképzettséget igénylő munkakörnél fejenként 279.900 forint, szakképzettséget nem igénylő munkakörnél 242.100 forint lehet. Számottevően csökkentek a dohányzással összefüggésbe hozható daganatok hazai előfordulási és halálozási mutatói a középkorú lakosság körében 2011 és 2023 között, derült ki egy kutatási programból. A változás leginkább a 40-59 éves férfiak körében jelentős, itt 12 év alatt a dohányzással összefüggésbe hozható daganatok előfordulása több mint 60%-kal csökkent. A szakemberek szerint a mutatók javulása a dohányzás elleni intézkedések hatására változhatott, különösen az zárt térben való dohányzás teljes körű tiltása miatt, ami nagyban hozzájárult a passzív dohányzás okozta ártalom csökkenéséhez is. Sűrűbb, ütemes és vonatokhoz hangolt buszhálózat indult a Mátrában, közölte a MÁV csoport. A buszok Gyöngyös és a Mátra között munkanapokon fél egy óránként járnak, hétvégén pedig egész nap fél óránként indulnak. A Budapestről óránként érkező Mátra interrégiókhoz közvetlenül csatlakoznak a buszok. A fővárosból indulók egyetlen gyors gyöngyösi átszállással óránként eljuthatnak Mátraházára, Kékestetőre, Gajatetőre vagy Parádra. Javították a vonat csatlakozásokat Pásztón és Egerben is. Az európai természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége biztonságos, derül ki az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az Európai Bizottság közösen összeállított értékeléséből. Az összesített lista élén Ciprus végzett, ahol az ellenőrzött fürdővizek 100%-a kiváló minősítést kapott. A szigetországot Görögország, Bulgária, illetve Ausztria követi majdnem 100%-os értékekkel. A legrosszabb összesített eredményt Albánia érte el, a vizsgált vizeknek mindössze alig 17%-a kapott kiváló minősítést. Rajta kívül csak 4 országban maradt 70% alatt a kiváló minősítésű fürdőhelyek aránya, Észtországban, Lengyelországon, Magyarországon és Belgiumban. Tömeges leépítés kezdődik idén a BBC brit közszolgálati médiatársaságnál költségtakarékosság miatt. Első lépésként 550 alkalmazottnak kell távoznia a cégtől. A BBC azzal számol, hogy a 3 évre szóló leépítési program végéig 1800-2000 alkalmazottjától kell megválnia. A leépítésekkel együtt a BBC több állandó programja is megszűnik. A 104 évvel ezelőtt alapított BBC-nél jelenleg csak nem 22 000 dolgoznak.
2: Rádió Antrit időjárás.
5: Forró napos idő valószínű, egy-egy zápor zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki. A hőségben csak nyugaton, északnyugaton frissíthet a feltámadó szél. Napközben 31-36 fokot mérhetünk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
0: A legrövidebb éjszaka áll előttünk, no de most még csak 9 óra múlt. Június 20-án a stúdióban Gulyás Anita, szép jó reggelt, Özsébek és Rafaelek. A férfiak ünnepelnek, akik ezt a nevet viselik, Isten éltesse őket nagyon sokáig, akárcsak a születésnaposokat, és hogyha azon gondolkodna, hogy mi készüljön a konyhában, hozom a segítséget. Maradjon itt a 105.1-en, egyébként Facebook oldalunkon megtalálja a recepteket is.
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: kedvence, és a tegnap slágere után pedig már itt vagyok a beígért recepttel. Egy ázsiai pulykás rizstésztát készíthetünk el kínai kellel. Különlegesnek mondható, ám de bár pofon egyszerű elkészíteni. 200 g rizstészta kell hozzá, 400 g pulykamellfilé vagy éppen csirkemellfilé tökéletesen megfelel. 100 ml szójaszósz, só, 1 szál sárgarépa, 800 g kínai kell, 3 szál újhagyma, 30 g fokhagyma, 30 g gyömbér, 80 g mogyoróolaj vagy bármilyen más növényi olaj is megteszi, 40 g csilis szójababpaszta és 100 g mungóbabcsíra. A rizstésztát be kell áztatnunk, egy jó órát kell a langyos, nem forrásban lévő vízben áznia. A pulykahúst előbb csíkokra, majd a csíkokat pedig srégen lapokra vágjuk, de mondjuk önre bízom, amilyen formát el tud képzelni a tányéron, legyenek olyan formájúak ezek a húscsíkok. Erre kell ráönteni a szójaszósz egyharmadát, sózni, majd egy alapos keverés után félretenni és hagyni párcolódni. A répát vékony csíkokra, a kínai kelt kisebb darabokra, az újhagymát karikákra, a fokhagymát és a gyömbért pedig szeletekre vágjuk. A fogserpenyőnkben a növényi vagy mogyoró olajat felforrósítjuk, és elsőként ebben pirítjuk le a pulykahúst, majd kivesszük, félretesszük. Egy kicsit pótoljuk az olajat a serpenyőben, aztán szép sorban lepirítjuk benne a fokhagymát, a gyömbért, aztán az újhagyma fehér részét, a répát és a kínai kell szárát is. Ehhez adjuk hozzá a csilis szójababpasztát, a maradék szójaszószt, és ezekkel is pirítjuk még egy kicsit. Aztán ebbe jöhet bele az újhagyma, a káposzta zöldje, valamint a korábban lepirított húsi. A végén pedig belekeverjük a friss papcsirát is, aztán a lecsöpögtetett tésztát rövid darabokra vágjuk, és ezt is hozzákeverjük a serpenyő tartalmához. És tulajdonképpen el is készült az ázsiai pulykás rizstészta a kínai kellel, amely már tálalható is a család elé.
1: Rádió Andrét.

0: yeah. Rádió Antrit a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel és egy olyan órával, amikor általában a főzés körül keringnek a gondolataink, mert hogy így a délelőttünknek ez a szakasza talán már arról szól, amikor elkezdünk azon gondolkodni, hogy vajon mi legyen majd az ebéd. A nyári időszak azért gyakorta hozza a grillezéseket, a kinti főzést, a bográcsozást, és ha már a grillezős ételekről van szó, akkor ezekhez azért gyakorta kínálunk salátát, és még hogyha az ember nem is rajong annyira a salátákért, valahogy a grilltányérokon mégiscsak helyet kapnak. Viszont itt sokszor nagyot tudunk véteni, mert ugye a friss saláta valóban egészséges, tele van természetes vitaminokkal, rostalásványi anyagokkal, de hát mit ér az egész, hogyha ezt agyoncsapjuk valami zsíros öntettel? Tulajdonképpen elrontjuk az egész nap étkezésünket. Pedig a hidegen sajtót olajok és a joghurtok igazán alkalmasak öntetnek, és nem muszáj ezeket túlfűszerezni és túlgondolni egyáltalán nem. Viszont, hogyha oda csapjuk a majonézt, ne adj Isten az előre elkészített bolti dressingeket választjuk, mert hogy azt gondoljuk, hogy itt sokkal gyorsabb lesz majd a történet. Hát bizony, ezek a kevésbé egészséges kategóriába sorolandók. Pedig, hogyha végig gondolja, vesz mondjuk egy naturjoghurtot, ehhez hozzákever a kertből, vagy éppen a bolt polcáról levett kaprot, ennél több nem is kell. Még egy némi só hozzá, és már meg is van a megfelelő dressing a salátához. Úgyhogy szemezgessen nyugodtan a kertben talált termésből, és használja fel bátran őket.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Figyelem, Tolna vármegye! Június utolsó hétvégéjén irány Alsónyék a Sárközi Bográcsos Fesztivál. Két nap fergeteges programokkal, rocklegendák élő nagy koncert Rudán Joe-val, Kalapács Józseffel, Varga Miklóssal és Viki Dágyulával, Hevesi Tamás és zenekara, Nótármér és Gáspár Laci a színpadon. Folklórforgatag, utcabál, főzőverseny, termelői piac és még sok-sok élmény vár minden korosztályra. Találkozzunk június 26-án és 27-én Alsónyéken a Sík közepe rendezvény téren. Részletek a rendezvény Facebook oldalán. Sárközi Bográcsos Fesztivál Alsónyéken. Ott találkozunk.
1: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma. Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: A ma kedvenceim és a tegnap slágerei pörögnek az apukáknak, mert ugye a hétvége róluk szól, az apukákról, a nagypapákról, a dédpapákról, ne hagyj Isten az ők papákról. Június 21-e ugyanis apák napja, ez alkalomból pedig őket is meg lehet lepni valami kis desszerttel. Én azt gondolom, hogy ha a legkisebbeket bevonjuk ebbe, akkor fog igazán megdobbanni majd az apukák, nagypapák, dédpapák, ők papák szíve, úgyhogy sütés nélküli tortákkal készültem. Elsőként mondjuk egy sajttortával. Ehhez kell 25 dekagram vajas keksz, 10 dekagram vaj, a krémez 3 deci habtejszín, 10 dekagram porcukor, egy mokkás kanál vanília kivonat, illetve 60 dekagram mascarpone. A díszítéshez pedig ezúttal mondjuk 50 dekagram eper és 2,5 deka porcukor, de akár lehet cseresznye is, akármilyen idén gyümölcs. A vajas kekszet egy zárható tasakba tesszük, és klopfolóval neki lehet esni, ezt a gyerekek nagyon fogják élvezni, hogy jó kis morzsásra törjék a kekszet. Aztán a felolvasztott vajat egy tálba össze kell keverni ezzel a keksz morzsával, ezután pedig egy kapcsos torta formába mehet ez az alap, amelyet jó bele kell nyomkodni, majd mehet a hűtőbe, hogy egy kicsit összeálljon. Eközben pedig a habtejszint a porcukorral, a vanília kivonattal habbá verjük, majd ehhez adjuk hozzá mascarponét, és egy neművé keverjük. A krémet a kekszes alapra kell simítani, és érdemes legalább egy éjszakát hagyni pihenni a hűtőbe, de hogyha erre nincs idő, akkor legalább egy 2-3 órát hagyjunk neki. Erre jöhet aztán a bármiféle idén gyümölcs, mondjuk a kicsumázott eper, amelyet alaposan megmostunk. A felét érdemes felvágni, porcukorral együtt botmixerrel pürésíteni, a pürét akár még egy szűrőn is átszűrni, hogy magmentes legyen, és ez mehet a tetejére, még egész eprekkel kiegészítve és azzal díszítve. De hogyha erre nincs idő, nincs még olyan korú mondjuk a gyerkőc, hogy ezt meg tudja csinálni, akkor ennél hoztam egy sokkal egyszerűbbet, az apák napi szíves kekstortát. Ez vajas keksz kell, puding, tejszínhab és gyümölcsök. Egész egyszerűen előveszünk egy tálcát vagy egy tányért, erre szív alakban ki kell rakni a kekszet, ezt meg kell kenni pudinggal, majd egy újabb réteg keksz, a tetejére pedig akár megint puding, megint keksz, ki hogy gondolja, mennyire szeretné ezt magasra építeni. Mehet a tetejére egy kis tejszínhab, gyümölcs díszítése, a gyerekek akár még az apaszót is kirakhatják. Szerintem igazán szívmelengető, akár melyiket is válassza, akár melyik is készül el apának a konyhában. Szerintem nem egy tökéletes sütemény kell erre a napra se, hanem az együtt töltött idő, egy közösen elkészített desszert, amivel aztán meg lehet lepni. És valószínűleg ez is megválaszolja neki azt, hogy miért is érdemes minden nap küzdeni.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: kedvenceim és a tegnap slágerei óránk végéhez repítettek bennünket. Hírszerkesztőnk már a 10 órás információkkal érkezik. Ez pedig egyet jelent a búcsúval részemről, de holnap reggel 6-tól újra együtt ébredhetünk. Jön majd magazinműsorunk, melynek vendégeit elárulom majd a közösségi oldalon keresztül majd délután folyamán, de holnap apák napja, ne feledkezzen erről. Természetesen erről a témáról is beszélgetünk majd a vasárnapi napunk folyamán, akkor is ébredjünk együtt itt a rádión. Triton a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel pedig töltse velünk a napot. Szép szombatot, Gulyás Anita vagyok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
4: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repair szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepair.hu.
5: Várja Önt a Coreotech autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
6: Dob be hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban! Wow! Dobpepe! Hétfőked!
7: Elérkezett. A megújult CBA ismét kinyitotta ajtajait. A szexárdi Veselényi utca 18 szám alatti üzletünkben szeretettel várunk mindenkit. Nyerd meg a 3 darab 10.000 forintos vásárlási utalványunk egyikét. Részletek a Merkur CBA Facebook oldalon. CBA Szexárdi Veselényi utca 18. Téged is várunk.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Magyarország lett az EU egyik legszegényebb tagállama tavaly. Idén is Mészáros Lőrinc vezeti a 100 leggazdagabb magyar listáját. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A magyar háztartások végső fogyasztása 2025-ben az Európai Uniós átlag mindössze 73%-át érte el, amivel Magyarország Lettországgal holt versenyben az utolsó helyre került az EU tagállamok rangsorában. Az Eurostat friss adatai szerint, miközben több közép-európai ország javítani tudott pozícióján, a magyar fogyasztási szint továbbra is jelentősen elmarad, nem csak az uniós átlagtól, hanem a régiós versenytársakétól is. A helyzet az előző évhez képest romlott. Míg 2024-ben Lettország állt egyedül az utolsó helyen, addig Magyarország Bulgáriával közösen az utolsó előtti pozíciót foglalta el. Továbbra is Mészáros Lőrinc vezeti a leggazdagabb magyarokat összesítő listát, vagyona egy év alatt 182 milliárddal 1604 milliárd forintra nőtt. A 100 leggazdagabb magyar 2026 magazin összesítése alapján a második helyen sem történt változás a tavalyihoz képest. Csányi Sándor az OTP igazgatóság elnökének becsült vagyona 820 milliárdról 935 milliárd forintra nőtt. Az európai gáztárolók töltöttsége októberre várhatóan csak 75% körül alakulhat, ami jelentősen elmarad az Európai Unió 90%-os célértékétől. Holland banki elemzők erre a betárolási ütem alapján következtetnek. Szerintük a 75%-os érték ugyanakkor jelentős javulást jelentene a jelenlegi 44%-os szintekhez képest. Az elemzők előrejelzése több kedvező feltételezésen alapul. Ezek közé tartozik a megfelelő időjárás, valamint az, hogy nem következik be egy újabb ellátási zavar, például az iráni konfliktus kiújulása, vagy váratlan kiesés az amerikai vagy norvég gázszállításokban. Országos gyermekéletminőség felmérést indított a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikája. Az online kitölthető kérdőívvel a 4-18 éves magyar gyerekek és családjaik életminőségét mérnék fel, kitérve az egészséges és a krónikus betegséggel élő fiatalok és szüleik tapasztalataira is. A szakemberek szerint az eredmények alapján később új orvosszakmai ajánlások, szűrőprogramok és országos szintű népegészségügyi döntések születhetnek. Kitiltották a rollert, a biciklit és a kutyásokat az Amárdi nagystrand sétányáról. Aki megsérti a korlátozásokat, az a közösségi együttélés szabályaira vonatkozó helyi rendelet alapján akár büntetésre is számíthat, amelyet a közterületfelügyelők szabhatnak ki. Az önkormányzat oldalán közzétett rendelet augusztusig marad érvényben. Fenntartja Ukrajna támogatását az Európai Unió. 2,3 milliárd eurót szabadít fel Kijev számára hitelformájában a jövő héten. Emellett újabb szankciós csomagot is előkészítenek Oroszországgal szemben.
2: Rádió Andrét időjárás.
8: Általában derült napos idő várható, csapadék nem valószínű, de az északi középhegység területén egy-egy zápor zivatar kialakulhat. A hőmérséklet 31-36 fok között várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvég.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Pali! Hozd már a földnedves beton!
3: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
2: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
3: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
2: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
3: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
4: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
6: Haló! Haló!
7: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
7: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
7: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
8: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
6: Haló! És a lóval mi lesz?
0: Ennyi volt a reklám.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezetőképzésre. Információ Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
3: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: 122 millió forintot kapott, ki nem vett szabadságai után Matolcsy György. Csak nem háromszorosára nőhet a fizetős parkolás területe Szegeden. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. Szigorította a szabadságok nyilvántartását a Magyar Nemzeti Bank új vezetése, hogy a jövőben ne lehessen éveken át felhalmozni a ki nem vett szabadnapokat, írja a 24.hu. A változtatást az indokolta, hogy Matolcsy Györgynek távozásakor 8 évnyi szabadsága maradt bent, amely után több mint 122 millió forintot, további juttatásokkal együtt pedig összesen 170 millió forintot kapott. Augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú, könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. A belügyminisztérium az érintetteknek külön személyre szabott értesítést nem küld a lejáratról, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új, elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük bármely kormányablakban. Áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 9, a nettó 11,2, a reálkereset pedig 8,9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. Csatlakozott az erdők védelmét célzó európai kezdeményezéshez Magyarország, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A stockholmi miniszteri nyilatkozat aláírásával Magyarország is megerősítette elkötelezettségét a fenntartható erdőgazdálkodás, az erdők ellenálló képességének növekedése mellett. A minisztérium szerint Magyarország meggyőződése, hogy az éghajlatváltozás, az erdőtüzek és más globális kihívások csak nemzetközi együttműködéssel kezelhetők eredményesen. Csak nem háromszorosára nőhet a fizetős parkolás területe Szegeden alpolgármesteri kezdeményezésre, írta a Telex. A jelenlegi mintegy 4 négyzetkilométer helyett 2027-től már csak nem 11 négyzetkilométert fedhetne le a rendszer. A júniusi közgyűlésre készült előterjesztés alapján az önkormányzat létrehozna egy új parkolási zónát. Az indoklás szerint sok panasz érkezett az önkormányzathoz, hogy az agglomerációból érkezők egész nap használják a nagykörút és a harmadik körút közötti területek parkolóit, így a lakóknak már nem jut hely. Erősítenék a közbiztonságot Erzsébetvárosban. A 7. kerületi önkormányzat és egy biztonsági cég megállapodása alapján szeptember végéig megerősített éjszakai járőrszolgálat működik majd belső Erzsébetvárosban, a Klauzáltér pedig október végéig folyamatos őrzést kap. Az önkormányzat szerint a rendőrség nem tud elegendő állományt biztosítani a kerületben, ezért biztonsági őrökkel próbálják növelni a közbiztonságot.
1: Rádió Andrét időjárás.
4: Forró napos idő valószínű, egy-egy zápor zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki. A hőségben csak nyugaton, északnyugaton frissíthet a feltámadó szél. Napközben 31-36 fokot mérhetünk.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvége.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
3: Mind a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
0: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Snackstardon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74 444 555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
1: Ennyi volt a reklám. Minden, ami szexárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
5: Védőnök napja Szexárdon, fegyversimogatás a múzeumok éjszakáján, szombaton is marad a hőség. Szexárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Jannár Joli vagyok. Prevenciós délelőttöt rendeztek a rendőrök Bonyhádon, amelyen közel 250 tanuló vett részt. A június 17-i program egyik kiemelt eleme a prevenciós élményfutás volt, amelynek során a fiatalok Bonyhád utcáin végighaladva hívták fel a lakosság figyelmét a kábítószer használat veszélyeire és a megelőzés fontosságára. A futást követően a rendezvény a Percel Kúria kertjében folytatódott. A résztvevők egy drogkereső szolgálati kutya bemutatóját tekinthették meg, majd egy interaktív prevenciós beszélgetésen vehettek részt. Ennek keretében egy szenvedélybetegségéből felépülő osztotta meg a saját élettörténetét és tapasztalatait a fiatalokkal. A 7.-8. évfolyamos diákok számára kompetenciafejlesztő vetélkedőt is szerveztek. A tanulóknak a város több pontján kialakított állomásokat kellett felkeresniük, ahol különböző prevenciós feladatokat oldottak meg. Az állomások között szerepelt a rendőrség, az egészségfejlesztési iroda, a család és gyermekjóléti szolgálat, valamint a Kallódó ifjúságot mentő missziós támogató alapítvány, addiktológiai központ. Az egyes helyszíneken nyújtott teljesítmény alapján a csapatok pontokat gyűjtöttek, majd a program zárásaként kihirdették a legeredményesebb résztvevőket. A versenyen induló valamennyi diák jutalomba részesült. A rendezvény célja az volt, hogy élményszerű formában hívja fel a fiatalok figyelmét a szenvedélybetegségek megelőzésének jelentőségére, valamint erősítse az egészségtudatos szemlélet és a felelős döntéshozatal fontosságát. Berlinger Attila Szekszárd polgármestere a Városházán folytatott szakmai egyeztetést a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége képviselőjével, valamint szekszárdi nagyvállalkozások vezetőivel. A megbeszélésen részt vett Eppel János, a VOSZ társelnöke, és Gyalog Zsolt, a VOSZ energetikai szekciójának elnöke is. A találkozó középpontjában egy olyan jövőbemutató kezdeményezés állt, amely hosszú távon nagy jelentőséggel bírhat Szekszárd és térsége számára. Az energetikai szekció célja, hogy országszerte olyan energiaközösségek jöjjenek létre, amelyekben az önkormányzatok, a helyi vállalkozások és a lakosság közösen vesznek részt a megújuló energiára épülő, fenntartható energiaellátás kialakításában. Egy ilyen rendszer nem csak nagyobb energiabiztonságot jelenthet, hanem védelmet nyújthat a világpiaci energiára kiszámíthatatlan ingadozásaival szemben is. A közösen megvalósított beruházások eredményenként a közösség tagjai hosszú távon kedvezőbb és kiszámíthatóbb energiaellátásban részesülhetnek. A következő hónapokban megkezdődhet a szekszárdi energiaközösség kialakításának előkészítése, amelyhez Szekszárd önkormányzata is csatlakozhat. A polgármester megköszönte a VOSZ és a helyi vállalkozások együttműködését. Egy olyan közös ügyön dolgozunk, amely egyszerre szolgálja városunk gazdasági fejlődését, energiafüggetlenségét és fenntartható jövőjét. Olvasható Berlinger Attila Facebook oldalán. A Magyar Védőnői Szolgálat fennállásának 111. évfordulóját ünnepelték június 19-én pénteken. A védőnői szakma fontosságáról és arról, hogy mennyire fontos megállni egy pillanatra és ünnepelni, Otoltis Györgyi vármegyei mentorvédőnő beszél.
6: A mai találkozó tulajdonképpen egy ünnepség, tehát nekünk most ez volt a legfontosabb, hogy a védőnőknek teremtsünk olyan lehetőséget is, ahol együtt lehetnek, ahol ünnepelhetnek, ahol elfelejthetik a hétköznapok problémáit, mert sajnos egyre több a probléma, ugyan a gyereklétszám csökken, a születésszám csökken, de a védőnők számára úgy érezzük, hogy egyre több a feladat, és egyre nehezebb a feladat, ugye ezt mindenki látja a gyerekvédelem terén, a szociális problémákban. A családok egyre rosszabb helyzete, ami itt mind lecsapódik a gyereknevelés kapcsán. A védőnő az, aki ugye kimegy a családhoz és legelőször találkozik ezzel a problémával. Azt gondolom az első vonalban van a jelzőrendszeri tagként, és igazából mi tudunk nekik azért segíteni, tehát ez a mentori hálózat ugye 22-ben létrejött. 23 júliusától kerültek a védőnők a kórház égisze alá, így a munkáltatásuk is itt folyik. Ez a feladatunk, hogy mentoráljuk, segítsük őket, tényleg mindennaposak ezek a történetek, hogy ez van a családban, mit csináljunk, hogy segítsünk. Ugye a jogi útvesztőbe se veszünk el, a jogászaink ebben nagyon sokat segítenek a kórházban, és igen, nagyon nagy szükség van ezekre a programokra, rendezvényekre, ahol majd a köszöntőmben is elmondom, hogy most akkor tegyünk félre mindent, és ma ünnepeljünk egy kicsit. 111 éves ugye a védőnői szolgálat, tavaly is tartottunk egy ilyen rendezvényt, nagyon nagy sikere volt, nagyon élvezték a kolléganők. Tolna Vármegyében azt kell mondjam, hogy nincs probléma az utánpótlással. Vannak még nyugdíj mellett dolgozó kolléganőink, akik nem hagynak itt bennünket, ahol probléma van, tehát segítenek, és igen, sorra jönnek a pályakezdők, úgyhogy most is több pályakezdő védőnőt fogunk felvenni szeptembertől. Én azoknak ajánlom, akik szeretnek az emberekkel, kismamákkal, babákkal foglalkozni, van empatikus készségük, jól tudnak kommunikálni, és akiknek ugye a vénájukban van a idézőjelbe terézanyaság, tehát segíteni szeretnének.
5: Június 20-án Pakson a Gesztenyés úti kiállítótérben kerül megrendezésre a múzeumok éjszakája, 5. múzeumi piknik az Atomenergetikai Múzeumban. Egy varázslatos nyári este, ahol tudomány, játék és élmény találkozik. A múzeumok éjszakája alkalmából különleges programokkal, hangulatos szabadtéri élményekkel, gasztró különlegességekkel és izgalmas felfedeznivalókkal készül a múzeum. Játékok, kézműves foglalkozások mellett az atomerőmű tűzoltóság egy izgalmas kalandpályával, Vince Bálint természetfotós pedig különböző érdekességekkel várja a gyermekeket. 18 órától a Sisa Café fülbemászó dallamai után, 20 óra 30 perctől az Astrum Színház folytassa öveges színházi előadását tekinthetik meg az érdeklődők, az estet pedig lézershow zárja. Szombaton este gyerekeket, fiatalokat és a haditechnika iránt érdeklődőket várja a Baka Múzeum Szekszárdon. A részletekről Tárosi Zoltánt, a múzeum megálmodóját kérdeztük.
7: A Baka Múzeumban már évek óta mi is megtartjuk a múzeumok éjszakáját, csatlakozva a város különböző intézményeinek a rendezvényeihez, mint Levéltár, mint Kosinszki Mór megyei múzeum. Úgy érezzük, hogy ebben az eseményben nekünk is részt kell vennünk. Mi nyilván egy kisebb magángyűjtemény vagyunk, nem akkor, mint ezek a nagy múzeumok, de mi is egy kis szeletét el szeretnénk ragadni ennek a lehetőségnek. Mostani esemény, mint az előző években is, az úgynevezett hegyversimogató a fő programunk. Különösképpen gyerekeket, fiatalokat, haditechnikáját szerető múzeumbarátokat várunk. Olyan fegyvereket teszünk most ki egy asztalra, amelyek általában azért az egész évet egy vitrínben tárolóban töltik, és akik szeretik a technikát, ugye egy picit többet is szeretnének ezzel kapcsolatban, most kézben vehetik, megtagolhatják, megemelhetik, megfogdoshatják ezeket a technikai eszközöket, hiszen fontos az, hogy picit többet is tudjunk ilyenkor adni. Nem az a lényeg, hogy most a fegyver szeretete érvényesüljön, hanem inkább azt mondom, hogy a haditechnika iránti érdeklődést szeretnénk egy picit mélyebben kielégíteni azoknál, akik ezt a technikát igazából szeretik.
5: Szombaton forró napos idő várható, egy-egy zápor, zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. A hőségben csak nyugaton, északnyugaton frissíthet a feltámadó délies szél. Hajnalra 14-21 fokig hűl le a levegő, a legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk. Szekszárdon és a Vételkörzetben szombaton hajnalban 18, napközben 33 fok várható.
0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit, FM 101.
8: Szombat van és dél is elmúlt már ez a Rádió Antrit, a ma kedvenceivel és persze a tegnap slágereivel. Jó hétvégét, én Karokas Balázs vagyok. A 2024-es év egyik legnagyobb globális popslágerével indítunk. Itt van Sabrina Carpenter, ez az Espresso.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hét.

Kellemes délutánt kívánok, a szombati ebédhez pedig természetesen jó étvágyat, itt a Rádió Antrit, a ma kedvenceivel és persze a tegnap slágereivel. Egészen meleg odakint, úgyhogy ha valakinek strandolni lenne kedve, remek lehetőségek nyílnak még erre. Mindeközben pedig én a skót énekes felvételét hozom, Luis Capaldi érkezik. A szakmai elismerést is megkapta, kereskedelmileg is sikeres lett. Ennél többet azt hiszem nem lehet rajta számon kérni. Nagy sláger volt a Survive, azonnal jön. Ha!

0: Rádió 1 Trét.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a lényeg.

0: Itt a Rádió Antrit, bizonyám, hogy a ma kedvencei és a tegnap slágerei szólnak egy forrónak ígérkező hétfő délutánon is, hiszen akár 35 fokot is mérhetünk Szekszárdon. A 90-es évek egyik legkülönlegesebb és legmeghatározóbb felvétele érkezik most a következőkben, mögötte persze egy rendkívül mély emberi történet húzódik meg. John Paul Larkin, azaz Catman John, gyerekkora óta súlyos dadogással küzdött, amitől sokat szenvedett. A művész a dadogását jazzzenészként a szket éneklés technikájával ötvözte, és ebből aztán egy egyedi stílus tudott formálni. Szóval az ember az egyik legnagyobb hátrányából az egyik legnagyobb előnyét tudta kovácsolni. Scatman John-tól azonnal jön a Scatman.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Elérkezett. A megújult CBA ismét kinyitotta ajtajait. A Szekszárdi Veselényi utca 18 szám alatti üzletünkben szeretettel várunk mindenkit. Nyerd meg a 3 darab 10.000 forintos vásárlási utalványunk egyikét. Részletek a Merkur CBA Facebook oldalon. CBA Szekszárdi Veselényi utca 18. Téged is várunk. Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
5: Figyelem, Tolna vármegye! Június utolsó hétvégéjén irány Alsónyék a Sárközi Bográcsos Fesztivál. Két nap fergeteges programokkal, rocklegendák élő nagy koncert Rudán Joe-val, Kalapács Józseffel, Varga Miklóssal és Viki Dágyulával, Hevesi Tamás és zenekara, Nótármér és Gáspár Laci a színpadon. Folklórforgatag, utcabál, főzőverseny, termelői piac és még sok-sok élmény vár minden korosztályra. Találkozzunk június 26-án és 27-én Alsónyéken a Sík közepe rendezvénytéren. Részletek a rendezvény Facebook oldalán. Sárközi Bográcsos Fesztivál Alsónyéken. Ott találkozunk.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Csodálatosan szép hétvégét kívánok a stúdióban, Karakas Balázs. Scatman John érkezik azzal a kislemezzel, ami hatalmas mainstream siker lett, és szinte minden európai slágerlistát megjárt. Itt a Scatman!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit. FM 105.1. Rádió Antrit.
6: I'm the

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Jó hétvégét a Rádió Antrittal, mi játsszuk természetesen a ma kedvenceit, meg a tegnap slágereit, és természetes az is, hogy mi mondjuk a legizgalmasabb program lehetőségeket, amikből azért akad néhány. A forróságban, hogyha a moziban hűsölnének, akkor a Toy Story 5. része délután 3 órától lesz a vetítővásznon, délután 5 órától a Vibráló szerelem nézhető meg, este 19:30-tól pedig a Szürke zónára várják. Aztán a férjek Slamasztikában, francia vígjáték a Kulturális Központ színház termében, június 23-án este 7 órai kezdéssel. A jó szórakozást pedig én is garantálhatom 1 órakor a hírek után, majd Hathaway-jel is a What is Love-val.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Pali! Hozd már a földnedves beton!
4: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
3: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
4: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
3: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
4: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
5: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
6: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repair szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
7: Várja Önt a Koreotek Autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
8: Dob be hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban! Wow, dobpepe! Hétfőked!
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei! Ez a Rádió Antrit!
9: Nyári diákmunkát támogató programot indít a Szociális és Családügyi Minisztérium. Összehangolták a vonatokat és a buszokat a Mátránál. Köszöntöm a hallgatókat, Serkőző Gábor vagyok. Nyári diákmunkát támogató programot indít a Szociális és Családügyi Minisztérium. Olyan önkormányzatok, egyházi jogi személyek és a mezőgazdaság, a turizmus és vendéglátás, valamint az erdőgazdálkodás területén működő vállalkozások vehetik igénybe a támogatást, amelyek 25 év alatti fiatalokat foglalkoztatnak júliusban és augusztusban. A munkáltatónak nyújtott bértámogatás összege szakképzettséget igénylő munkakörnél fejenként 279.900 forint, szakképzettséget nem igénylő munkakörnél 242.100 forint lehet. Számottevően csökkentek a dohányzással összefüggésbe hozható daganatok hazai előfordulási és halálozási mutatói a középkorú lakosság körében 2011 és 2023 között, derült ki egy kutatási programból. A változás leginkább a 40-59 éves férfiak körében jelentős, itt 12 év alatt a dohányzással összefüggésbe hozható daganatok előfordulása több mint 60%-kal csökkent. A szakemberek szerint a mutatók javulása a dohányzás elleni intézkedések hatására változhatott, különösen az zárt térben való dohányzás teljes körű tiltása miatt, ami nagyban hozzájárult a passzív dohányzás okozta ártalom csökkenéséhez is. Sűrűbb, ütemes és vonatokhoz hangolt buszhálózat indult a Mátrában, közölte a MÁV csoport. A buszok Gyöngyös és a Mátra között munkanapokon fél egy óránként járnak, hétvégén pedig egész nap fél óránként indulnak. A Budapestről óránként érkező Mátra interrégiókhoz közvetlenül csatlakoznak a buszok. A fővárosból indulók egyetlen gyors gyöngyösi átszállással óránként eljuthatnak Mátraházára, Kékestetőre, Gajatetőre vagy Parádra. Javították a vonat csatlakozásokat Pásztón és Egerben is. Az európai természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége biztonságos, derül ki az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az Európai Bizottság közösen összeállított értékeléséből. Az összesített lista élén Ciprus végzett, ahol az ellenőrzött fürdővizek 100%-a kiváló minősítést kapott. A szigetországot Görögország, Bulgária, illetve Ausztria követi majdnem 100%-os értékekkel. A legrosszabb összesített eredményt Albánia érte el, a vizsgált vizeknek mindössze alig 17%-a kapott kiváló minősítést. Rajta kívül csak 4 országban maradt 70% alatt a kiváló minősítésű fürdőhelyek aránya, Észtországban, Lengyelországon, Magyarországon és Belgiumban. Tömeges leépítés kezdődik idén a BBC brit közszolgálati médiatársaságnál költségtakarékosság miatt. Első lépésként 550 alkalmazottnak kell távoznia a cégtől. A BBC azzal számol, hogy a 3 évre szóló leépítési program végéig 1800-2000 alkalmazottjától kell megválnia. A leépítésekkel együtt a BBC több állandó programja is megszűnik. A 104 évvel ezelőtt alapított BBC-nél jelenleg csaknem 22 000 dolgoznak.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Forró napos idő valószínű, egy-egy zápor zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki. A hőségben csak nyugaton, északnyugaton frissíthet a feltámadó szél. Napközben 31-36 fokot mérhetünk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: A zene egy óra után is velünk. Jó hétvégét kívánok, Karakas Balázs vagyok. Itt a 90-es évek egyik legnagyobb klasszikusa a klub életben természetesen mindig ott volt. Hathaway és a What is Love?
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hét.

Ez itt a Rádió Antrit, játsszuk a ma kedvenceit és persze a tegnap slágereit egész hétvégén. Jó pihenést kívánok! Már hogyha valakinek ez sikerül ebben a 35 fokos kánikulában, amit ma délutára megígértek, hát vízparton nagyjából úgy, vagy otthon az árnyas fa alatt, az árnyékban egy hideg limonádéval. A következő napok, megkockáztatom, a következő hetek arról fognak szólni, hogy ilyen idő lesz, mint most, úgyhogy jobban hozzászokunk. A Flip the Script viszont addig zenél itt a YouTube-on.

Ez bizony a Rádió Antritam a kedvenceivel és a tegnap slágereivel, és persze nem felejtjük el a 90-es, 2000-es évek forró nyarai megjelent kiválóságokat sem. Egy ausztrál duó 1999-ben ezzel a zenéjével robbant be a köztudatba, és hát persze rögtön hatalmas sikert ért el a dologgal. Nagyon jellegzetes és gyakorlatilag összekeverhetetlen a dal más felvételekkel. Nagy sláger volt akkoriban, akik akkor voltak fiatalok, biztos emlékeznek rá. A Madison Avenue és a Don't Call Me Baby azonnal berobban.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi almagyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
3: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
0: Ennyi volt a reklám.
4: Jó hétvégét, én Karakas Balázs vagyok. Pihenünk, lazítunk, és eközben hozzuk azokat a zenéket, amelyek velünk voltak még a kazettás, CD-s magnók hőskorában is. A Madison Avenue és a Don't Call Me Baby.
0: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrikt.

0: Itt a Rádió Antrit a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ma van a múzeumok éjszakája, és persze ennek kapcsán Szekszárdon is rengeteg program lehetőség. Például a Szent István téren a főépületben délután 5 órától indul a megnyitó, aztán lesz kalandozás a pincében, és felvisznek a padlásra is, ez délután 5-től este 11:30-ig folyamatosan. Történelemöltő, beöltöző program gyermekeknek, felnőtteknek, lesz korongfestés, nyomozós játékok, társasjáték cserkészmódra a könyvtárban, de lesz majd kis esti kerti jazz a Babits Mihály emlékházban, Lovas Csilla tárlat vezetésén is részt vehetünk, szóval csomó mindent lehet csinálni. Jó szórakozást kívánok hozzá, és persze ezen túlmenőleg hozzuk a híreket 2 órakor, azt követően pedig majd érkezik hozzánk a Caesar Sisters és az I Don't Feel Like Dancing.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Figyelem! Tolna vármegye! Június utolsó hétvégéjén irány Alsónyék a Sárközi Bográcsos Fesztivál. 2 nap fergeteges programokkal, rocklegendák élő nagy koncert Rudán Joe-val, Kalapács Józseffel, Varga Miklóssal és Viki Dágyulával, Hevesi Tamás és zenekara, Nótár Méri és Gáspár Laci a színpadon. Folklórforgatag, utcabál, főzőverseny, termelői piac és még sok-sok élmény vár minden korosztályra. Találkozzunk június 26-án és 27-én Alsónyéken a Sík közepe rendezvénytéren. Részletek a rendezvény Facebook oldalán. Sárközi Bográcsos Fesztivál Alsónyéken. Ott találkozunk.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74 444 555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
6: Tovább csökkent az üzemanyagok ára, indul a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. Tovább csökkent az üzemanyagok ára, a benzin bruttó 7, a gázolaj bruttó 10 forinttal kerül kevesebbe. Mindkét üzemanyagfajta ára a védett ára leesett. A holtankoljak.hu adatai szerint a 95-ös benzinliteréért átlagosan 592, a gázolajéért 614 forintot kértek pénteken. Magyar Péter miniszterelnök szerdán jelentette be, hogy mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ára alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a kormány arról döntött, hogy kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását az országgyűlésnél és a védett ár kivezetését. Indul a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál. A legtöbb változás a Balatonnál lesz, ahová a főszezonban mintegy kétszer annyi vonat közlekedik, így csak nem háromszorosára nő az ülőhelyek száma. Sűrűbben járnak az autóbuszok is a Balatonhoz és a tó környékén. A vonatok túlnyomó részére a balatoni első állomásig kötelező a helyi jegyváltása. A MÁV csoport azt is közölte, hogy a másodfokú hőségriasztás ideje alatt naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon az utascentrumoknál vagy az ügyfélszolgálatokon pénztáraknál. Nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzést indít hétfőn a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A vizsgálatok kiemelten érintik a közkedvelt nyári élelmiszereket, különösen a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket. Ezekben az üzemekben higiéniai és nyomonkövetési ellenőrzést végeznek a szakemberek. Az ellenőrök vizsgálják a kerékpáros pihenő és kirándulóhelyeken, túraútvonalak mentén, valamint egyéb kitelepüléseken forgalmazott alkoholos italokat is. A gyermektáborokban az élelmiszerbiztonságra, higiéniára és nyomonkövetésre vonatkozó előírások betartását ellenőrzi a hatóság. Fokozott ellenőrzés lesz a zöldség és gyümölcsforgalmazás területén is. Összeütközött pénteken két vasúti szerelvény a dél-angliai Bedford városának közelében. Mindkét szerelvény délfelé egy londoni pályaudvarra tartott, amikor az egyik vonat a vasútbiztonsági berendezések hibája miatt a nyílt pályán megállt, és a mögötte érkező vonat hátulról neki ment. Az egyik szerelvény mozdonyvezetője meghalt, sokan megsérültek. Nagy-Britanniában az 1990-es évek óta nem történt a péntek estihez hasonló súlyosságú vasúti szerencsétlenség. Bírálta az olasz miniszterelnököt az amerikai elnök, amiért Olaszország nem nyújtott segítséget az iráni konfliktus alatt. Donald Trump ezzel arra a Rómában kiadott nyilatkozatra reagált, amelyben Giorgia Meloni hamis állítással vádolta őt. A vita alapja, hogy Donald Trump egy olasz televíziónak adott interjúban azt állította, hogy Giorgia Meloni a G7 csoport eheti találkozóján könyörgött neki egy közös fotóért. Giorgia Meloni cáfolta az amerikai elnök állítását, amit teljes kitalációnak minősített.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Vasárnap is kitart a hőség, de már többfelé érkezhet átmeneti felfrissülés. Záporok, zivatarok alakulhatnak ki egyre nagyobb számban. 31-37 fokig melegszik a levegő, de a záporok miatt hirtelen visszaesett a hőmérséklet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Elmúlt már 2 óra, köszönöm, hogy együtt rádiózunk. Én Karakas Balázs vagyok, várom este a 6 óráig a legnagyobb kedvenceinkkel. Ebben az órában énekel majd a Coldplay, a Nelly Furtado is, előtte pedig a 2000-es évek egyik felejthetetlen csapata. Ők a Scissor Sisters, I Don't Feel Like Dancing.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban tegyünk.

Jó hétvégét a Rádió Antrittal. Itt szólnak a ma kedvencei meg a tegnap slágerei olyannyira, hogy már a kanadai énekesnő Nelly Furtado érkezik, és a harmadik stúdióalbumának egyik zseniális zenéje, az egyik legsikeresebb dala. A dal az Egyesült Királyságban az első helyig jutott, és egész Európában uralta a sikerlistákat. Nelly Furtado is a menítő az Antritton.

Ez bizony a Rádió Antritta a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Tartós kánikula várható, nagyon vigyázzanak bármerre is elindulnak. Szekszárdon is 35 fok feletti forróságban lesz részünk, és hogy jelentős lehűlés érkezte, egyáltalán nem látszódik sajnos. Úgyhogy a nagy melegre való tekintettel az országos tiszti főorvos ma éjféltől 23-a kedd 24 óráig elrendelte a másodfokú hőségriasztást az ország egész területére, így Szekszárdra is. Fontos ugye, hogy az UV-sugárzás az ilyenkor gyakorlatilag bömböl, délután 4 óráig nagyon-nagyon erős, kerüljék ilyenkor a tűzőnapot, a leégés ellen ugye egy szalmakalap, napszemüveg, magas faktorszámú fényvédőkrém, az mindenféleképpen jó lehet, szóval vigyázzanak, meleg van, meleg is lesz. Nálunk meg, amik lesznek, azok persze a jó zenék, hiszen a folytatásban egy életre szóló kalandra indulunk a Coldplay-jel, mindjárt hallható az Adventure of a Lifetime.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezetőképzésre. Információ Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
3: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow! Dompepe! Hétfőked!
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait! Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pontvezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
0: Ennyi volt a reklám.
5: Jó hétvégét, én Karakas Balázs vagyok. A Coldplay jön a dallal, ami azzal vált híressé, hogy egy animációs videoklipet csináltak hozzá. Benne a zenekar tagjai teljesen digitálisan animált táncoló csimpánzként jelennek meg. A klip elkészítése állítólag 6 hónapot vett igénybe és brutális erőforrásokat. Coldplay, Adventure of a Lifetime.
0: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Ez a Rádió Antrit, benne a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel rádiózunk. És ma van persze a múzeumok éjszakája, hogyha valakinek kedve van, még bőven elindulhat. Budapesten rengeteg jófajta program lesz a múzeumok éjszakája kapcsán. Például a Kokáért a Néprajzi Múzeum tereiben a kiállítások mellett a táncnak is főszerep jut. A Görög Táncházban Papadimitru Attila és Magyar Elektra vezetésével ismerkedhetnek meg a közös görög táncok világával. A program során egyszerű lépéseken keresztül lehet bekapcsolódni a táncba, miközben a körtáncok közösségi élményét is meg lehet tapasztalni, amihez jó szórakozást kívánok. És persze a folytatásban itt vannak a legnagyobb slágerek, 3 órakor majd Harry Styles és az As It Was.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Elérkezett. A megújult CBA ismét kinyitotta ajtajait. A Szekszárdi Veselényi utca 18 szám alatti üzletünkben szeretettel várunk mindenkit. Nyerd meg a 3 darab 10.000 forintos vásárlási utalványunk egyikét. Részletek a Merkur CBA Facebook oldalon. CBA Szekszárdi Veselényi utca 18. Téged is várunk.
4: Bali! Hozd már a földnedves beton!
5: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
4: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
5: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
4: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
5: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
6: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
7: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
2: Ennyi volt a reklám! Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
8: Tolna vármegyei siker a katasztrófa védelem alkotói pályázatán, rendezvények a kábítószer elleni világnap alkalmából, záporok, zivatarok is jöhetnek vasárnap. Jó napot kívánok, Janner Gyuli vagyok. 2026. június 20-án szombaton 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Az elsőfokú bíróság kábítószerkereskedelem büntette miatt 2 év 4 hónap börtönbüntetésre, 900 ezer forint pénzbüntetésre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte azt a vádlottat, aki ítélete tényállása szerint 2022. márciusától 2022. október 19-éig marihuanát és speedport árusított, amelyből összesen több mint 2 millió 900 ezer forint bevétele származott. A vádlott által értékesített és értékesítés céljából tartott kábítószerek hatóanyagtartalma a csekély mennyiség felső határát csak nem 5-szöröse meghaladta, de nem érte el a jelentős mennyiség alsó határát, annak az 1/4-ét tette ki. Az ítélet ellen a vádlott és védője felmentés, míg az ügyész a bűncselekmény minősítésének és a büntetés mértékének súlyosbítása érdekében terjesztett elő fellebezést. A Katasztrófavédelem Központi Múzeumában tartották meg június 17-én a 2026-os alkotói pályázat országos díjátadó ünnepségét. Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság a hagyományoknak megfelelően idén is meghirdette pályázatát, amelynek célja a tűzvédelem fontosságának, a lakástüzek megelőzésének és a tűzoltó hagyományoknak a kreatív bemutatása volt. Az idei évben a tanulók 3 korcsoportban, szabadkézi alkotás és fotó kategóriában pályázhattak a tűz nem játék témában. Országosan összesen 4405 pályamú érkezett, ebből 4299 szabadkézi alkotás és 106 fotó. A beérkezett munkákat művészekből, múzeumi és tűzvédelmi szakemberekből álló zsűri értékelte. Az ünnepségen jelen volt Fülep Zoltán, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Tűzoltósági Főfelügyelője, dr. Berki Imre, a Katasztrófavédelem Központi Múzeumának igazgatója, valamint dr. Borsos Mihály fotóművész, a Bíráló Bizottság tagja. A díjátadón elismerésben részesítették a legkreatívabb iskola 2026 cím nyerteseit is. Az idei évben a Dunaszegi Körzeti Általános Iskola és a Drávasztárai Általános Iskola nyerte el a kitüntető címet, miután mindkét intézmény valamennyi tanulója készített pályaművet. A szabadkézi alkotások 11 és 14 éves korcsoportjában Tolna vármegyei siker született. A Leguerdonina Vészfény című pályaművével országos első helyezést ért el. A díjat Fülep Zoltán tűzoltó dantártábornoktól vehette át. A 6-10 éves korcsoportban Morán Zói Erika, Jász Nagykun Szolnok vármegyei, míg a 15-18 évesek között Szőlősi Loretta Hajdú-Bihar vármegyei tanulóalkotása bizonyult a legjobbnak. A fotó kategória első helyezettje Pap Dorina Bianca lett Borsodabaúj-Zemplén vármegyéből. A rendezvény zárásaként Fülep Zoltán tűzoltó dandártábornok megköszönte a diákok, a felkészítő pedagógusok és a szülők munkáját, hangsúlyozva, hogy valamennyi résztvevő nyertesnek tekinthető, hiszen a pályázaton keresztül fontos tűzvédelmi ismeretekkel gazdagodtak. Pénteken ünnepelték Szekszárdon a Védőnök napját, ahol Kis Zoltán, a Tolna vármegyei Balassi János Kórház főigazgatója beszélt arról, hogy miért fontos elismerni a védőnői szakmát.
9: Úgy olvastam, hogy június 13-a Védőnöknek napja egyébként, mert azt hiszem ez a 111 éve alakult meg, és ez egy hungarikum, máshol ilyen nincs, és azt gondolom, hogy a védőnök, most függetlenül, hogy a kórházhoz tartoznak, vagy korábban nem hozzászól tartoztak, ugye nekem van most már 18 éves gyermekem, de emlékszem, amikor még pici volt, és jött a védőnő, és mennyire vártuk, hogy adjon tanácsokat, és segítsen, és sinálítsa az életét, és azóta én mindig ilyen alkalommal elmondom, hogy mennyire örülök nekik, és hogy mennyire fontosak, és mindig azt is elmondom, hogy én azt gondoltam, hogy ennél jobb állás nincs a világon, tehát hogy babákkal, mosolyos anyukákkal kell találkozni, csak az a baj, hogy a valóság az nem ilyen egyszerű, és ahogy látom mostanában a rengeteg nehézséget, a rengeteg papírmunkát, a rengeteg problémás, hát mondjuk, hogy gyermek helyzetet, nagyon-nagyon nehéz az ő életük, nagyon nehéz az ő dolguk, és nagyon fontos azt elmondani, hogy óriási szükség van rá. Ők találkoznak rendszeresen a szülőkkel, a gyerekekkel, figyelemmel kísérik, hogy az iskoláskorig, az iskolai védőnök azután is ezeket a gyerekeket a szülőkkel próbálnak kapcsolatot tartani, próbálják biztosítani azt a biztonságot, hogy van egy szakember, aki el tudja mondani, hogy mit kell csinálni, hova forduljatok, ha baj van. Nagyon sok újabban az oltástagadó család nagyon komoly jogi támogatással velük megküzdeni, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezért is nagyon fontos az, hogy elismerjük az ő munkájukat, mint munkáltató, és természetesen, mint magánember is mindig elmondom, hogy mennyire fontosak ők.
8: Június 26-a a kábítószer elleni világnap, és ez alkalomból két rendezvényre hívja fel a figyelmet Kálóczi Andrea, a RÉV Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat Szexárd intézmény vezetője.
10: Június 26-a a kábítószer ellenes világnap, és ebből az alkalomból egy picit szeretnénk felhívni évről évre most már ugye az ENSZ által meghatározott világnapon a kábítószer használókra, de én azt gondolom mindenfajta függőségre a figyelmet, pont azért, hogy a függők elleni társadalmi előítéleteket csökkentsük. Két programunk lesz, egyik a 26-án lesz egy nyárnyitó rendezvény, oda is szeretettel várunk mindenkit. Ez a Patak utcában lesz, van egy közösségi ház, ugye ez egy szegregátum, és ebben a közösségi házban mindenféle közösségépítő programokat találtunk ki. Jön a bűnmegelőzési osztály a megyei rendőrfőkapitányságról, az áldozatsegítő központ, a Caritas alapítvány, és így a RÉV kitelepülünk, és keressük a kapcsolatot, építjük a bizalmat, amennyire lehet ebben a szegregált környezetben. De fontos számunkra, hogy az ott élők kapjanak minél több segítséget. Én azt gondolom, hogy mint Caritas tag is, meg mint RÉV, mint szenvedélybeteg segítő, hogy nagyon fontos, hogy az előítéleteket csökkentsük. A szegregátumot nem egyik napról másikra lehet felszámolni, újra fog termelődni. Tehát ez az egyik napi programunk. Szeretettel várjuk oda mindazokat, akik egy picit szeretnék ezt megismerni. A másik program ugyanígy a világnaphoz kapcsolódik, az viszont hétfőn lesz 29-én, Tudásközpontban 13:30-kor indul a program, és Antal Gábor tanácsadó szakpszichológus lesz a vendégünk, és Doszpot Péter, ők ketten egy páros előadásban fejtik ki a hazugság pszichológiai és kriminológiai aspektusait. A szünet után pedig azt találtuk ki, hogy meghívjuk a Leo Amici drogterápiás intézetnek az intézményvezetőjét és egy kollégát, illetve leállt, vagy hát ott lakókat és leállt szerhasználókat, vagy leállásban lévőket, és meséljenek arról, hogy a Leo Amici-ben hogy dolgoznak.
8: A Szekszárdi Múzeumok éjszakáját június 20-án szombaton 17 órától rendezik meg. A város kulturális intézményei köztük a Vosinszky Mór Múzeum, a Babits Mihály Emlékház és a Magyar Nemzeti Levéltár Tornavármegyei Levéltára izgalmas kiállításokkal, tárlatvezetésekkel és programokkal várják az érdeklődőket. A fesztivál legfőbb helyszínein különböző időpontokban és programokkal készülnek. A Vosinszky Mór Múzeumban 17 órakor lesz a megnyitó, a programok közé tartozik a kalandozás a pincében és padláson, valamint a régészeti raktárak bejárása a Totév telepen Czövek Attila régész vezetésével. A rendezvények pontos menetrendjét és a karszalagokkal kapcsolatos információkat a Program Turizmus Szekszárd és a Vosinszky Mór Múzeum hivatalos oldalán követheti nyomon. Vasárnap napközben a megnövekedő gomoly felhőkből már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. Hajnalban 15-23 fok várható, délután pedig 31-37 fokig melegszik a levegő, de záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet. A szelet zivatarok környezetében erős viharos lökések kísérhetik. Szekszárdon vasárnap hajnalban 20, napközben 33 fok maximum hőmérséklet valószínű.
2: Ezek voltak a Rádió Antrit regionális hírei.
11: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
0: 3 óra után itt vannak a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Jó hétvégét, én Karakas Balázs vagyok. Én majd ebben az órában Christina Aguilera, előtte viszont a brit énekes Harry Styles és a 2022-es mega giga slágere, a modern pop zene történetének egyik meghatározó mérföldköve. Ez itt van!
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zene

egy forró nyári délutánon a Rádió Antrit-ot hallgatják, amiért nagyon hálások vagyunk. Vigyázzanak, hiszen az UV-sugárzás brutál erős és brutál meleg is van odakint. Egy jó fagyival, vagy talán egy kis jégkássával, limonádéval enyhíthetünk a problémáinkon. Közben pedig egy remek balladát hallgathatunk a 2000-es évek elejéről. Megindító, érzelmes. Christina Aguilera is a Beautiful, itt az Antrit-on.

Андрей.

Ez itt bizony a Rádió Antrit, ahol a ma kedvencei és a tegnap slágerei pörögnek. Ne feledjék, ma van a múzeumok éjszakája. Ennek okán a Szent István téri főépületben is lesznek programok Szekszárdon, a Babits Mihály emlékházban, az Irodalomházában, a Mészöly Miklós emlékházban, a Vármegyeházán is. Ott például kézműves foglalkozás indul majd este 17:30-tól, de a szekszárdi sportélet történetéről is lehet hallani. A Deutsche Bühne Ungarn előadására is el lehet látogatni, de Kovács József bűvész előadását is meg lehet nézni a Vármegyeházán, szóval rengeteg minden lesz. Én jó szórakozást kívánok hozzá. A folytatásban pedig Ed Sheeranhez is, hiszen az angol énekes 2017-es hatalmas nagy zenéje érkezik, ami 12 hetet töltött a Billboard 100-as lista élén. Ed Sheeran, Shape of You, azonnal!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi almagyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szexárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
0: Ennyi volt a reklám.
7: Egy olyan dallal folytatjuk, ami gyakorlatilag legendává változott már. Jó hétvégét, én Karakas Balázs vagyok. Ed Sheeran 12 hetet töltött ezzel a zenével az amerikai slágerlista élén. Jön a Shape of You!
0: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Ez itt a Rádió Antritt, ahol a ma kedvencei és persze a tegnap slágerei szólnak. Nem csak Szexárdon, sokfelé lesznek jó programok a múzeumok éjszakája kapcsán. Budapesten gasztronómia adimódra az Adi Emlék Múzeumban. A rendezvény kulináris időutazásra invitálja az érdeklődőket Adi Endre házatáján, és a gasztronómia költő által megtapasztalt szegmensébe kalauzolja a betérőket. A látogatók megismerkedhetnek Adi Endre kedvenc ételeivel, képet alkothatnak kávézási és italozási szokásairól, és betekintést nyerhetnek az ételkészítés vagy éppen az étkezés pillanataiba is. Sőt, mi több, a tárlatvezetések között Borbás Andrea beszélget majd Nyári Krisztiánnal. Jó szórakozást kívánok hozzá! És persze közben itt vannak a legnagyobb kedvenceink is. 4 órakor a hírek után majd a Fine Young Cannibals és a She Drives Me Crazy.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repair szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
4: Várja Önt a Kurotec Autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
5: Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az Ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az Ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
7: Tovább csökkent az üzemanyagok ára, indul a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Tovább csökkent az üzemanyagok ára, a benzin bruttó 7, a gázolaj bruttó 10 forinttal kerül kevesebbe. Mindkét üzemanyagfajtára a védett ára leesett. A holtankoljak.hu adatai szerint a 95-ös benzinliteréért átlagosan 592, a gázolajért 614 forintot kértek pénteken. Magyar Péter miniszterelnök szerdán jelentette be, hogy mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a kormány arról döntött, hogy kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását az országgyűlésnél és a védett ár kivezetését. Indul a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál. A legtöbb változás a Balatonnál lesz, ahová a főszezonban mintegy kétszer annyi vonat közlekedik, így csaknem háromszorosára nő az ülőhelyek száma. Sűrűbben járnak az autóbuszok is a Balatonhoz és a tó környékén. A vonatok túlnyomó részére a balatoni első állomásig kötelező a helyi jegyváltása. A MÁV csoport azt is közölte, hogy a másodfokú hőségriasztás ideje alatt naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon a peronoknál és a nagyobb vidéki vasút állomásokon az utascentrumoknál vagy az ügyfélszolgálatokon pénztáraknál. Nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzést indít hétfőn a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A vizsgálatok kiemelten érintik a közkedvelt nyári élelmiszereket, különösen a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket. Ezekben az üzemekben higiéniai és nyomonkövetési ellenőrzést végeznek a szakemberek. Az ellenőrök vizsgálják a kerékpáros, pihenő és kirándulóhelyeken, túraútvonalak mentén, valamint egyéb kitelepüléseken forgalmazott alkoholos italokat is. A gyermektáborokban az élelmiszerbiztonságra, higiéniára és nyomonkövetésre vonatkozó előírások betartását ellenőrzi a hatóság. Fokozott ellenőrzés lesz a zöldség és gyümölcsforgalmazás területén is. Összeütközött pénteken két vasúti szerelvény a dél-angliai Bedford városának közelében. Mindkét szerelvény délfelé egy londoni pályaudvarra tartott, amikor az egyik vonat a vasútbiztonsági berendezések hibája miatt a nyílt pályán megállt, és a mögötte érkező vonat hátulról neki ment. Az egyik szerelvény mozdonyvezetője meghalt, sokan megsérültek. Nagy-Britanniában az 1990-es évek óta nem történt a péntek estihez hasonló súlyosságú vasúti szerencsétlenség. Bírálta az olasz miniszterelnököt az amerikai elnök, amiért Olaszország nem nyújtott segítséget az iráni konfliktus alatt. Donald Trump ezzel arra a Rómában kiadott nyilatkozatra reagált, amelyben Giorgia Meloni hamis állítással vádolta őt. A vita alapja, hogy Donald Trump egy olasz televíziónak adott interjúban azt állította, hogy Giorgia Meloni a G7 csoport eheti találkozóján könyörgött neki egy közös fotóért. Giorgia Meloni cáfolta az amerikai elnök állítását, amit teljes kitalációnak minősített.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Vasárnap is kitart a hőség, de már több felé érkezhet átmeneti felfrissülés. Záporok, zivatarok alakulhatnak ki egyre nagyobb számban. 31-37 fokig melegszik a levegő, de a záporok miatt hirtelen visszaesett a hőmérséklet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 101.
0: Négy múlt jó hétvégét, én Karakas Balázs vagyok. Ma van a múzeumok éjszakája, ezzel is foglalkozunk majd ebben az órában, előtte pedig pörögnek a legnagyobb kedvenceink. Például egy 88-as brit pop-rock klasszikus, Fine Cannibals, She Drives Me Crazy.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvégét.

Itt a Rádió Antrit a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ne felejtjék el, nagyon-nagyon meleg van, 35-36 fok a legmelegebb órákban. Nem véletlen adta ki az országos tiszti főorvos a másodfokú hőségriasztást a hétvégére, sőt, több egészen 24 óráig, úgyhogy erre mindenképpen számoljanak. Nagyon nehezen fog lehűlni az idő, sőt, inkább azt mondom, nem fog lehűlni. Ellenben Justin Timberlake itt van most a Say Something-nal, ami egy picit könnyebbé teszi a mindennapokat.

0: Itt a Rádió Antrit, benne a ma kedvencei és a tegnap slágerei pörögnek megállás nélkül, és mindeközben mondom, hogy ugye itt a Múzeumok Éjszakája rengeteg jó programmal Szekszárdon. Csak mondom, hogy a Babis Mihály Emlékházban például este 7 órától Kisesti Kert Jazz lesz, Ocsovai Damján és Gál Gábor duója előadásában, majd Lovas Csilla tart tárlatvezetést Babis Mihály és Szekszárd kapcsolatáról. Az Irodalmi Házban mészőmesék, mesefelolvasások vetítése 17 óra 30-tól egészen este 11 óráig. Jó szórakozást kívánok hozzá! Mindezek mellett pedig hozzuk a jó dalokat, hiszen a következőkben egy verszi énekesnő Donna Louise érkezik, és az I Love You Always Forever.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
4: Figyelem, Tolna vármegye. Június utolsó hétvégéjén irány Alsónyék a Sárközi Bográcsos Fesztivál. Két nap fergeteges programokkal. Rock legendák élő nagy koncert Rudán Joe-val, Kalapács Józseffel, Varga Miklóssal és Viki Dágyulával, Hevesi Tamás és zenekara, Nótár Méri és Gáspár Laci a színpadon. Folklór forgatag, utcabál, főzőverseny, termelői piac és még sok-sok élmény vár minden korosztályra. Találkozzunk június 26-án és 27-én Alsónyéken a Sík közepe rendezvénytéren. Részletek a rendezvény Facebook oldalán. Sárközi Bográcsos Fesztivál Alsónyéken. Ott találkozunk!
5: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban. Wow! Dompepe! Hétfőked!
1: Ennyi volt a reklám!
0: Hello, Karakas Balázs vagyok, pörgetjük a legnagyobb kedvenceinket, egy finom álomszerű hangulatú dal érkezik Donna Louise lágy a suttogó énekhangjával. Itt az I Love You Always Forever.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: point, kid, and they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Andriton lehetséges.

Itt a Rádió Antrit. Jönnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei megállás nélkül. Nem csak Szekszárdon, sokfelé az országban remek programokat rendeznek a múzeumok éjszakája kapcsán. Budapesten egy elképesztően izgalmas sztorit rendeznek, a fővárosi törvényszéken ugyanis perszimulációs játék lesz a mai nap folyamán. Ez valós eseményeken alapul, és a Terror Elhárítási Központ közreműködésével valósítják meg. A szerepeket a fővárosi törvényszék bírái, bírósági titkárai, forgalmazói és egyéb szakemberei alakítják. Az előadás végén a nézők, a TEK és a törvényszék munkatársaitól is kérdezhetnek. A programon való résztvétel a férőhelyek korlátozott mi volt a miatt előzetes regisztrációhoz kötött, úgyhogy ezzel mindenféleképpen éljenek, hogyha kedvük lenne meglátogatni ezt a rendezvényt. Nálunk pedig a folytatásban kiváló dalokat lehet hallgatni, hiszen délután 5-kor híreket mondunk, de utána majd érkezik a pop koronázatlan királya Michael Jackson és a 82-es remek mű. Azonnal itt a Thriller!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Pali! Hozd már a földnedves beton!
3: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem.
2: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
3: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
2: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
3: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
4: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
5: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Nyári diákmunkát támogató programot indít a Szociális és Családügyi Minisztérium. Összehangolták a vonatokat és a buszokat a Mátránál. Köszöntöm a hallgatókat, Serkőző Gábor vagyok. Nyári diákmunkát támogató programot indít a Szociális és Családügyi Minisztérium. Olyan önkormányzatok, egyházi jogi személyek és a mezőgazdaság, a turizmus és vendéglátás, valamint az erdőgazdálkodás területén működő vállalkozások vehetik igénybe a támogatást, amelyek 25 év alatti fiatalokat foglalkoztatnak júliusban és augusztusban. A munkáltatónak nyújtott bértámogatás összege szakképzettséget igénylő munkakörnél fejenként 279.900 forint, szakképzettséget nem igénylő munkakörnél 242.100 forint lehet. Számottevően csökkentek a dohányzással összefüggésbe hozható daganatok hazai előfordulási és halálozási mutatói a középkorú lakosság körében 2011 és 2023 között, derült ki egy kutatási programból. A változás leginkább a 40-59 éves férfiak körében jelentős, itt 12 év alatt a dohányzással összefüggésbe hozható daganatok előfordulása több mint 60%-kal csökkent. A szakemberek szerint a mutatók javulása a dohányzás elleni intézkedések hatására változhatott, különösen az zárt térben való dohányzás teljes körű tiltása miatt, ami nagyban hozzájárult a passzív dohányzás okozta ártalom csökkenéséhez is. Sűrűbb ütemes és vonatokhoz hangolt buszhálózat indult a Mátrában, közölte a MÁV csoport. A buszok Gyöngyös és a Mátra között munkanapokon fél egy óránként járnak, hétvégén pedig egész nap fél óránként indulnak. A Budapestről óránként érkező Mátra interrégiókhoz közvetlenül csatlakoznak a buszok, a fővárosból indulók egyetlen gyors gyöngyösi átszállással óránként eljuthatnak Mátraházára, Kékestetőre, Gajatetőre vagy Parádra. Javították a vonat csatlakozásokat Pásztón és Egerben is. Az európai természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége biztonságos, derül ki az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az Európai Bizottság közösen összeállított értékeléséből. Az összesített lista élén Ciprus végzett, ahol az ellenőrzött fürdővizek 100%-a kiváló minősítést kapott. A szigetországot Görögország, Bulgária, illetve Ausztria követi majdnem 100%-os értékekkel. A legrosszabb összesített eredményt Albánia érte el, a vizsgált vizeknek mindössze alig 17%-a kapott kiváló minősítést. Rajta kívül csak 4 országban maradt 70% alatt a kiváló minősítésű fürdőhelyek aránya, Észtországban, Lengyelországon, Magyarországon és Belgiumban. Tömeges leépítés kezdődik idén a BBC brit közszolgálati médiatársaságnál költségtakarékosság miatt. Első lépésként 550 alkalmazottnak kell távoznia a cégtől. A BBC azzal számol, hogy a 3 évre szóló leépítési program végéig 1800-2000 alkalmazottjától kell megválnia. A leépítésekkel együtt a BBC több állandó programja is megszűnik. A 104 évvel ezelőtt alapított BBC-nél jelenleg csaknem 22 000 dolgoznak.
1: Rádió Andrét időjárás.
6: Vasárnap a derült idő után gomoly felhők képződnek, és elsősorban az ország északnyugati felén elszórtan lehet zápor-zivatar. Szélerősödés csak zivatar körül lehet. Hajnalban 15-23, délután 31-37 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
7: 5 múlt jó hétvégét, a stúdióban Karakas Balázs, és hozom a ma kedvenceit, meg a tegnap slágereit. A pop királyának 82-es remek műve, Michael Jackson és a Thriller.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban te-

Jó hétvégét a Rádió Antrittal, itt vannak a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei. Most egy zseniális szerelmes ballada érkezik, a popzene történetének egyik szerintem legszebb alkotása. Itt van Richard Marx most a következőben. A dalt eredetileg egy szerelmes levélként, személyes vallomásként írta akkori feleségének, Cynthia Rhodes színésznőnek, aki éppen Dél-Afrikában forgatott egy filmet, és a távolság ihlette meg a művészt. Persze a mainstream közönség azonnal magáévá tette. Richard Marx és a Right Here Waiting.

0: Ez a Rádió Antritta a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ne feledjék, zakatolnak a múzeumok éjszakája programjai Szexárdon is. Nagyon sok dolog délután 5 órakor már elindult, és még most is tart, vagy éppen egészen éjszakáig tart. Társas játék cserkészmódra a könyvtárban, nyomozós játékok a főépület emeleti kiállításaiban, korongfestés a gyermekfoglalkozásokon, szóval csomó mindent lehet csinálni, és még minden csak ezután kezdődik. Ezer arcú história, Mácsainé dr. Iván Éva és Konkoly Lilla tárlatvezetése, lesz lépőkarikázó, kavicsfestés, rengeteg minden. Nézzenek szét a városban, sok mindennel foglalkozhatunk. Jó szórakozást kívánok hozzá, most pedig a folytatásban játszom Duke Dumont zenéjét, egy könnyed nyári ritmust, itt a Need You 100%.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Eurorepár szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepár.hu.
4: Várja Önt a Kuriotek Autószerviz Bonyhádon, a Felszel Mór utca 80-ban.
5: Elérkezett. A megújult CBA ismét kinyitotta ajtajait. A szexárdi Veselényi utca 18 szám alatti üzletünkben szeretettel várunk mindenkit. Nyerd meg a 3 darab 10.000 forintos vásárlási utalványunk egyikét. Részletek a Merkur CBA Facebook oldalon. CBA Szexárdi Veselényi utca 18. Téged is várunk.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Jó hétvégét, Karakas Balázs vagyok. Itt a folytatásban egy nagyon-nagyon könnyed nyárias felvétel. Ha már odakint tombol a kánikül, akkor egy ilyen dallal azért egy picikét jobban esik egy hűs hideg fagyi is. Duke Dumont, Need You 100%.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: But you're just a boy.
1: Radio Altri Hit.

0: unforgettable. Itt a Rádió Antritta ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Hamarosan este 6 óra lesz, úgyhogy ezzel én mára köszönöm szépen az elmúlt 6 órás figyelmet. Találkozunk legközelebb majd jövő héten szombaton. Ismételtem várom déli 12 órától. Karakas Balázs kicsekkor.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
4: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontató vezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
6: Magyarország lett az EU egyik legszegényebb tagállama tavaly. Idén is Mészáros Lőrinc vezeti a 100 leggazdagabb magyar listáját. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A magyar háztartások végső fogyasztása 2025-ben az Európai Uniós átlag mindössze 73%-át érte el, amivel Magyarország Lettországgal holt versenyben az utolsó helyre került az EU tagállamok rangsorában. Az Eurostat friss adatai szerint, miközben több közép-európai ország javítani tudott pozícióján, a magyar fogyasztási szint továbbra is jelentősen elmarad, nem csak az uniós átlagtól, hanem a régiós versenytársakétól is. A helyzet az előző évhez képest romlott. Míg 2024-ben Lettország állt egyedül az utolsó helyen, addig Magyarország Bulgáriával közösen az utolsó előtti pozíciót foglalta el. Továbbra is Mészáros Lőrinc vezeti a leggazdagabb magyarokat összesítő listát, vagyona egy év alatt 182 milliárddal 1604 milliárd forintra nőtt. A 100 leggazdagabb magyar 2026 magazin összesítése alapján a második helyen sem történt változás a tavalyihoz képest. Csányi Sándor az OTP igazgatóság elnökének becsült vagyona 820 milliárdról 935 milliárd forintra nőtt. Az európai gáztárolók töltöttsége októberre várhatóan csak 75% körül alakulhat, ami jelentősen elmarad az Európai Unió 90%-os célértékétől. Hollandban kielemzők erre a betárolási ütem alapján következtetnek. Szerintük a 75%-os érték ugyanakkor jelentős javulást jelentene a jelenlegi 44%-os szintekhez képest. Az elemzők előrejelzése több kedvező feltételezésen alapul. Ezek közé tartozik a megfelelő időjárás, valamint az, hogy nem következik be egy újabb ellátási zavar, például az iráni konfliktus kiújulása, vagy váratlan kiesés az amerikai vagy norvég gázszállításokban. Országos gyermekéletminőség felmérést indított a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikája. Az online kitölthető kérdőívvel a 4-18 éves magyar gyerekek és családjaik életminőségét mérnék fel, kitérve az egészséges és a krónikus betegséggel élő fiatalok és szüleik tapasztalataira is. A szakemberek szerint az eredmények alapján később új orvosszakmai ajánlások, szűrőprogramok és országos szintű népegészségügyi döntések születhetnek. Kitiltották a rollert, a biciklit és a kutyásokat az Amárdi nagy strand sétányáról. Aki megsérti a korlátozásokat, az a közösségi együttélés szabályaira vonatkozó helyi rendelet alapján akár büntetésre is számíthat, amelyet a közterület felügyelők szabhatnak ki. Az önkormányzat oldalán közzétett rendelet augusztusig marad érvényben. Fenntartja Ukrajna támogatását az Európai Unió. 2,3 milliárd eurót szabadít fel Kijev számára hitelformájában a jövő héten. Emellett újabb szankciós csomagot is előkészítenek Oroszországgal szemben.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Vasárnap is kitart a hőség, de már több felé érkezhet átmeneti felfrissülés. Záporok, zivatarok alakulhatnak ki egyre nagyobb számban. 31-37 fokig melegszik a levegő, de a záporok miatt hirtelen visszaesett a hőmérséklet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit. FM 101. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Elérkezett. A megújult CBA ismét kinyitotta ajtajait. A Szekszárdi Veselényi utca 18 szám alatti üzletünkben szeretettel várunk mindenkit. Nyerd meg a 3 darab 10.000 forintos vásárlási utalványunk egyikét. Részletek a Merkur CBA Facebook oldalon. CBA Szekszárdi Veselényi utca 18. Téged is várunk.
2: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
3: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett elsősegélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
0: Ennyi volt a reklám! Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szekszárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Haló!
3: Sárvíz autóüveg kereskedés.
2: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
3: Ön miben segíthetek?
2: Hát szélvédő kéne nekünk.
3: Milyen típusú az autó?
2: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
4: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
2: Haló! És a lóval mi lesz?
5: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repair szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
6: Várja Önt a Kurotec Autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
7: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow! Dompepe! Hétfőked!
1: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Tovább csökkent az üzemanyagok ára, indul a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Tovább csökkent az üzemanyagok ára, a benzin bruttó 7, a gázolaj bruttó 10 forinttal kerül kevesebbe. Mindkét üzemanyagfajtára a védett ára leesett. A holtankoljak.hu adatai szerint a 95-ös benzinliteréért átlagosan 592, a gázolajért 614 forintot kértek pénteken. Magyar Péter miniszterelnök szerdán jelentette be, hogy mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a kormány arról döntött, hogy kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását az országgyűlésnél és a védett ár kivezetését. Indul a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál. A legtöbb változás a Balatonnál lesz, ahová a főszezonban mintegy kétszer annyi vonat közlekedik, így csaknem háromszorosára nő az ülőhelyek száma. Sűrűbben járnak az autóbuszok is a Balatonhoz és a tó környékén. A vonatok túlnyomó részére a balatoni első állomásig kötelező a helyi jegyváltása. A MÁV csoport azt is közölte, hogy a másodfokú hőségriasztás ideje alatt naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon a peronoknál és a nagyobb vidéki vasút állomásokon az utascentrumoknál vagy az ügyfélszolgálatokon pénztáraknál. Nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzést indít hétfőn a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A vizsgálatok kiemelten érintik a közkedvelt nyári élelmiszereket, különösen a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket. Ezekben az üzemekben higiéniai és nyomonkövetési ellenőrzést végeznek a szakemberek. Az ellenőrök vizsgálják a kerékpáros pihenő és kirándulóhelyeken, túraútvonalak mentén, valamint egyéb kitelepüléseken forgalmazott alkoholos italokat is. A gyermektáborokban az élelmiszerbiztonságra, higiéniára és nyomonkövetésre vonatkozó előírások betartását ellenőrzi a hatóság. Fokozott ellenőrzés lesz a zöldség és gyümölcsforgalmazás területén is. Összeütközött pénteken két vasúti szerelvény a dél-angliai Bedford városának közelében. Mindkét szerelvény délfelé egy londoni pályaudvarra tartott, amikor az egyik vonat a vasútbiztonsági berendezések hibája miatt a nyílt pályán megállt, és a mögötte érkező vonat hátulról neki ment. Az egyik szerelvény mozdonyvezetője meghalt, sokan megsérültek. Nagy-Britanniában az 1990-es évek óta nem történt a péntek estihez hasonló súlyosságú vasúti szerencsétlenség. Bírálta az olasz miniszterelnököt az amerikai elnök, amiért Olaszország nem nyújtott segítséget az iráni konfliktus alatt. Donald Trump ezzel arra a Rómában kiadott nyilatkozatra reagált, amelyben Giorgia Meloni hamis állítással vádolta őt. A vita alapja, hogy Donald Trump egy olasz televíziónak adott interjúban azt állította, hogy Giorgia Meloni a G7 csoport eheti találkozóján könyörgött neki egy közös fotóért. Giorgia Meloni cáfolta az amerikai elnök állítását, amit teljes kitalációnak minősített.
1: Rádió Andrét időjárás.
8: Vasárnap a derült idő után gomoly felhők képződnek, és elsősorban az ország északnyugati felén elszórtan lehet zápor-zivatar. Szélerősödés csak zivatar körül lehet. Hajnalban 15-23, délután 31-37 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét. FM 105.1.
4: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
3: Pali! Hozd már a földnedves beton!
4: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
3: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
4: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szexárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szexárd belterületén.
3: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
4: Figyelj! Szexárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
5: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szexárdon. 30 491 80 82.
0: Ennyi volt a reklám.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51. Csúcs technológia a Spiritben.
3: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
2: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: A légkondicionáló berendezések helyes használatára figyelmeztet a Népegészségügyi Központ. Erős forgalom várható a Csongrád-Csanád vármegyei határátkelő helyeken. Köszöntöm a hallgatókat, Cserpőző Gábor vagyok. A légkondicionáló berendezések helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Kerülni kell a túlzott hűtést, a beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne haladja meg a 8-10 fokot. Hőségriasztás idején pedig a 27-28 fokos beltéri hőmérséklet is komfortos lehet. A túl alacsonyra állított hőmérséklet megterhelheti a szervezetet, különösen akkor, ha a hűtött helyiségből kilépünk a melegre. A szűrőket gyártói előírás szerint rendszeresen tisztítani kell, a teljes berendezés szakszerű tisztítása és ellenőrzése legalább évente egyszer ajánlott. Erős forgalom várható június végétől a Csongrád-Csanád vármegyei határátkelő helyeken a Nyugat-Európából hazatérő vendégmunkások és a nyaralni induló turisták miatt. Az utazóknak azt javasolja a rendőrség, hogy használják a kisebb átkelőket, amelyek közül az Ásotthalmi és a Röszkei átkelő május 1-től már folyamatosan nyitva tart. A rendőrség szerint a legkritikusabb időszak idén is július utolsó és augusztus első két hete közé tehető, amikor mindkét irányba egyszerre akarják sokan átlépni a határt. A kórházi ellátást igénylő súlyos akut légúti megbetegedések csaknem harmadát a légúti óriás sejtes vírus az RSV okozta április közepéig, ami az elmúlt három év legmagasabb értéke, közölte a Melletted a Helyem Egyesület. A súlyos betegek fele 5 év alatti gyerek volt. Mivel az RSV főként az alsó légutakat támadja meg, a még éretlen tüdővel, fejletlenebb immunrendszerrel rendelkező csecsemőkre, koraszülöttekre különösen veszélyes. A közlemény szerint a megelőzési lehetőségek bővítése, az újszülöttek minél szélesebb körű immunizálása egyszerre járulna hozzá az egészségügyi ellátórendszer tehermentesítéséhez és a csecsemők hatékony védelméhez. A magyar fiatalok 36%-a, míg az európai fiatalok 44%-a túl sok időt tölt a képernyő előtt, derült ki az Európai Bizottság megbízásából készített felmérésből. Az európai szülők 32%-a, köztük a magyar szülők 24%-a fejezte ki aggodalmát annak kockázata miatt, hogy gyermeke káros vagy nem megfelelő tartalomnak van kitéve az online felületeken. A magyar szülők 18%-a számolt be arról, hogy eltiltotta gyerekét a közösségi média használatától, vagy törölte gyermeke elektronikus eszközéről az ilyen szolgáltatásokat. A mecsetek fokozott védelmét kérik a hollandiai muszlim szervezetek. Az érdekképviseletek szerint az utóbbi években megszaporodtak a mecsetek elleni incidensek Hollandiában. Az épületek falaira rasszista feliratokat és horogkereszteket festettek, gyűlöletkeltő leveleket küldtek, valamint több esetben rongálás is volt. A szervezetek úgy vélik, hogy a hollandiai muszlim közösség egyre bizonytalanabb környezetben él.
1: Rádió Andrét időjárás.
4: Vasárnap is kitart a hőség, de már többfelé érkezhet átmeneti felfrissülés. Záporok, zivatarok alakulhatnak ki egyre nagyobb számban. 31-37 fokig melegszik a levegő, de a záporok miatt hirtelen visszaesett a hőmérséklet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét. FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Nyári diákmunkát támogató programot indít a Szociális és Családügyi Minisztérium. Összehangolták a vonatokat és a buszokat a Mátránál. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Nyári diákmunkát támogató programot indít a Szociális és Családügyi Minisztérium. Olyan önkormányzatok, egyházi jogi személyek és a mezőgazdaság, a turizmus és vendéglátás, valamint az erdőgazdálkodás területén működő vállalkozások vehetik igénybe a támogatást, amelyek 25 év alatti fiatalokat foglalkoztatnak júliusban és augusztusban. A munkáltatónak nyújtott bértámogatás összege szakképzettséget igénylő munkakörnél fejenként 279.900 forint, szakképzettséget nem igénylő munkakörnél 242.100 forint lehet. Számottevően csökkentek a dohányzással összefüggésbe hozható daganatok hazai előfordulási és halálozási mutatói a középkorú lakosság körében 2011 és 2023 között, derült ki egy kutatási programból. A változás leginkább a 40-59 éves férfiak körében jelentős, itt 12 év alatt a dohányzással összefüggésbe hozható daganatok előfordulása több mint 60%-kal csökkent. A szakemberek szerint a mutatók javulása a dohányzás elleni intézkedések hatására változhatott, különösen az zárt térben való dohányzás teljes körű tiltása miatt, ami nagyban hozzájárult a passzív dohányzás okozta ártalom csökkenéséhez is. Sűrűbb, ütemes és vonatokhoz hangolt buszhálózat indult a Mátrában, közölte a MÁV csoport. A buszok Gyöngyös és a Mátra között munkanapokon fél egy óránként járnak, hétvégén pedig egész nap fél óránként indulnak. A Budapestről óránként érkező Mátra interrégiókhoz közvetlenül csatlakoznak a buszok. A fővárosból indulók egyetlen gyors gyöngyösi átszállással óránként eljuthatnak Mátraházára, Kékestetőre, Gajatetőre vagy Parádra. Javították a vonat csatlakozásokat Pásztón és Egerben is. Az európai természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége biztonságos, derül ki az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az Európai Bizottság közösen összeállított értékeléséből. Az összesített lista élén Ciprus végzett, ahol az ellenőrzött fürdővizek 100%-a kiváló minősítést kapott. A szigetországot Görögország, Bulgária, illetve Ausztria követi majdnem 100%-os értékekkel. A legrosszabb összesített eredményt Albánia érte el, a vizsgált vizeknek mindössze alig 17%-a kapott kiváló minősítést. Rajta kívül csak 4 országban maradt 70% alatt a kiváló minősítésű fürdőhelyek aránya, Észtországban, Lengyelországon, Magyarországon és Belgiumban. Tömeges leépítés kezdődik idén a BBC brit közszolgálati médiatársaságnál költségtakarékosság miatt. Első lépésként 550 alkalmazottnak kell távoznia a cégtől. A BBC azzal számol, hogy a 3 évre szóló leépítési program végéig 1800-2000 alkalmazottjától kell megválnia. A leépítésekkel együtt a BBC több állandó programja is megszűnik. A 104 évvel ezelőtt alapított BBC-nél jelenleg csaknem 22 000-en dolgoznak.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Vasárnap a derült idő után gomoly felhők képződnek, és elsősorban az ország északnyugati felén elszórtan lehet zápor-zivatar. Szélerősödés csak zivatar körül lehet. Hajnalban 15-23, délután 31-37 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Magyarország lett az EU egyik legszegényebb tagállama tavaly. Idén is Mészáros Lőrinc vezeti a 100 leggazdagabb magyar listáját. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A magyar háztartások végső fogyasztása 2025-ben az Európai Uniós átlag mindössze 73%-át érte el, amivel Magyarország Lettországgal holt versenyben az utolsó helyre került az EU tagállamok rangsorában. Az Eurostat friss adatai szerint, miközben több közép-európai ország javítani tudott pozícióján, a magyar fogyasztási szint továbbra is jelentősen elmarad, nem csak az uniós átlagtól, hanem a régiós versenytársakétól is. A helyzet az előző évhez képest romlott. Míg 2024-ben Lettország állt egyedül az utolsó helyen, addig Magyarország Bulgáriával közösen az utolsó előtti pozíciót foglalta el. Továbbra is Mészáros Lőrinc vezeti a leggazdagabb magyarokat összesítő listát, vagyona egy év alatt 182 milliárddal 1604 milliárd forintra nőtt. A 100 leggazdagabb magyar 2026 magazin összesítése alapján a második helyen sem történt változás a tavalyihoz képest. Csányi Sándor az OTP igazgatóság elnökének becsült vagyona 820 milliárdról 935 milliárd forintra nőtt. Az európai gáztárolók töltöttsége októberre várhatóan csak 75% körül alakulhat, ami jelentősen elmarad az Európai Unió 90%-os célértékétől. Hollandban kielemzők erre a betárolási ütem alapján következtetnek. Szerintük a 75%-os érték ugyanakkor jelentős javulást jelentene a jelenlegi 44%-os szintekhez képest. Az elemzők előrejelzése több kedvező feltételezésen alapul. Ezek közé tartozik a megfelelő időjárás, valamint az, hogy nem következik be egy újabb ellátási zavar, például az iráni konfliktus kiújulása, vagy váratlan kiesés az amerikai vagy norvég gázszállításokban. Országos gyermekéletminőség felmérést indított a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikája. Az online kitölthető kérdőívvel a 4-18 éves magyar gyerekek és családjaik életminőségét mérnék fel, kitérve az egészséges és a krónikus betegséggel élő fiatalok és szüleik tapasztalataira is. A szakemberek szerint az eredmények alapján később új orvosszakmai ajánlások, szűrőprogramok és országos szintű népegészségügyi döntések születhetnek. Kitiltották a rollert, a biciklit és a kutyásokat az Amárdi Nagystrand sétányáról. Aki megsérti a korlátozásokat, az a közösségi együttélés szabályaira vonatkozó helyi rendelet alapján akár büntetésre is számíthat, amelyet a közterületfelügyelők szabhatnak ki. Az önkormányzat oldalán közzétett rendelet augusztusig marad érvényben. Fenntartja Ukrajna támogatását az Európai Unió. 2,3 milliárd eurót szabadít fel Kijev számára hitelformájában a jövő héten. Emellett újabb szankciós csomagot is előkészítenek Oroszországgal szemben.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Vasárnap is kitart a hőség, de már többfelé érkezhet átmeneti felfrissülés. Záporok, zivatarok alakulhatnak ki egyre nagyobb számban. 31-37 fokig melegszik a levegő, de a záporok miatt hirtelen visszaesett a hőmérséklet.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

szívem el is húj, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó nézi már a táblát, szoba van kiadó, kifizettem a számlát.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: 122 millió forintot kapott, ki nem vett szabadságai után Matolcsy György. Csak nem háromszorosára nőhet a fizetős parkolás területe Szegeden. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Szigorította a szabadságok nyilvántartását a Magyar Nemzeti Bank új vezetése, hogy a jövőben ne lehessen éveken át felhalmozni a ki nem vett szabadnapokat, írja a 24.hu. A változtatást az indokolta, hogy Matolcsy Györgynek távozásakor 8 évnyi szabadsága maradt bent, amely után több mint 122 millió forintot, további juttatásokkal együtt pedig összesen 170 millió forintot kapott. Augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú, könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. A belügyminisztérium az érintetteknek külön személyre szabott értesítést nem küld a lejáratról, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új, elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük bármely kormányablakban. Áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 9, a nettó 11,2, a reálkereset pedig 8,9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. Csatlakozott az erdők védelmét célzó európai kezdeményezéshez Magyarország, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A stockholmi miniszteri nyilatkozat aláírásával Magyarország is megerősítette elkötelezettségét a fenntartható erdőgazdálkodás, az erdők ellenálló képességének növekedése mellett. A minisztérium szerint Magyarország meggyőződése, hogy az éghajlatváltozás, az erdőtüzek és más globális kihívások csak nemzetközi együttműködéssel kezelhetők eredményesen. Csak nem háromszorosára nőhet a fizetős parkolás területe Szegeden alpolgármesteri kezdeményezésre, írta a Telex. A jelenlegi mintegy 4 négyzetkilométer helyett 2027-től már csak nem 11 négyzetkilométert fedhetne le a rendszer. A júniusi közgyűlésre készült előterjesztés alapján az önkormányzat létrehozna egy új parkolási zónát. Az indoklás szerint sok panasz érkezett az önkormányzathoz, hogy az agglomerációból érkezők egész nap használják a nagykörút és a harmadik körút közötti területek parkolóit, így a lakóknak már nem jut hely. Erősítenék a közbiztonságot Erzsébetvárosban. A 7. kerületi önkormányzat és egy biztonsági cég megállapodása alapján szeptember végéig megerősített éjszakai járőrszolgálat működik majd belső Erzsébetvárosban, a Klauzál tér pedig október végéig folyamatos őrzést kap. Az önkormányzat szerint a rendőrség nem tud elegendő állományt biztosítani a kerületben, ezért biztonsági őrökkel próbálják növelni a közbiztonságot.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Vasárnap a derült idő után gomoly felhők képződnek, és elsősorban az ország északnyugati felén elszórtan lehet zápor-zivatar. Szélerősödés csak zivatar körül lehet. Hajnalban 15-23, délután 31-37 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Rádió Andrét, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: térde késett ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossabb, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés nyúlik a végtelenben, egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Te hibáz, öleld át a csendet, a múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolat, mint dorombol, a hiúság megvett az elme a kolosról. Miért az álmorkém, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar, külség az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a

0: emlékezett, egy sírban adtál nekem életet.
1: Fáj, de nem is tudod, hogyan fáj, hogy búcsú nélkül itt hagytál.

nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fölemelsz, s akkor minden az enyém, s már nem hallok semmit, csak a lélek